0: cigaretta fajtából származik, melyet ön is szív. A szakértőnk szerint, a szakértőnk szerint ön is szív. Az az igazság, uram, hogy már most is akadt egy kérdés. Lehet, hogy egyáltalán nincs értelme. Talán lényegtelen.
1: Nem tudom.
0: Nem tudok rájönni, hogy került hamu a hamutartó. Ez az, a módon. Ezért akadtam el. Hogy került hamu? Ebből gondoltam azt, hogy talán aznap beült mellé a kocsiba. A szakértőnk szerint, a szakértőnk szerint ön is szív. Kérem, segítsen nekem!

Akkor siban havozom, akkor a csikket is oda teszem. Érteni máshol. Csak hogy nem találtuk a csikket. Ott kellett volna.

most már megnyugodtam, uram. Nem is tudja, mennyit segített nekem. Azt hittem, ön is a kocsiban volt, de

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban négy csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és ésszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban négy csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban négy csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Set.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban négy csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Az ősz elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Paviában az onkológiai központot kereste fel, majd a paviai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő héten a pápa a földközi tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, a szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Az ősz elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddéi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Paviában az onkológiai központot kereste fel, majd a paviai domban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő héten a pápa a földközi-tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, a szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Az őszelején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddé félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. A Perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A gázavárost, valamint távolabbi menekültáborokat ért légi csapásokban hatan meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa, és sokan megsérültek. Izrael és az övezetet irányító Hamas iszlamista terrorszervezet tavaly októberben kötöttek fegyverszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások. Ketten meghaltak és négyen megsérültek egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál. A település külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött, közölte a Veszprém vármegyei rendőr főkapitányság. Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jó reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol most indul a Budapesti Hírmagazin. Én Vukovi Judit vagyok. Egyhangulag megszavazta az országgyűlés a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését addig, amíg felülvizsgálják a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződéseket. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló Tiszás törvényjavaslatot. Eszerint jelentősen csökkentik a képviselők, valamint a frakciók állami támogatását, amivel 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolnak. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a közösségi oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői találkozón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Benyújtotta első vagyonnyilatkozatát az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán ugyanakkor arról írt, hogy mérlegképes könyvelői minősítéssel rendelkező pénzügy számvitel szakterületén képzett közgazdászként azt állapította meg, hogy az országgyűlésről szóló törvény vagyonnyilatkozati szabályozása alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására. Többlettel zárt májusban az államháztartás központi alrendszere. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójában közölte, májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere, szemben az egy évvel korábbi 129,5 milliárd forintos szuficittel. 1 milliárd forintos kártalanítási alapot hoz létre a kormány, hogy orvosi és lelki segítséget nyújtsanak a gyermekvédelmi rendszer által bántalmazottaknak. A gyermekvédelem költségvetése pedig felülről nyitott lesz, jelentette be a miniszterelnök. Emellett miniszteri biztos neveznek ki a bántalmazási ügyek kivizsgálására. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. A kormány 3,4 milliárd forintot csoportosít át a kórházi klímákra, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, a pénzből június végéig, de legkésőbb július 12-éig meg kell javítani vagy kicserélni a hibás klímaberendezéseket. Új vezetők irányítják a Szent Imre Kórházat, az eddigi főigazgató Bedrosié Róbert nyugdíjba megy, közölte az egészségügyi miniszter. Az intézményt Járai Zoltán vezeti megbízott igazgatóként, az orvosigazgatói feladatokat Kerkovics András látja el. Már több mint 2,3 milliárd forintba került a COVID idején beszerzett lélegeztetőgépek raktárköltsége, közölte a külügyminisztérium az RTL híradóval. 28 céggel kötött szerződést a Szijjártó Péter vezette tárca mintegy 300 milliárd forintért. A gépek jelentős részét sohasem használták. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Hozzátette, Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények legyenek. Júliusban elkészül az akkumulátoripar és más kiemelt kockázatú üzemek országos ellenőrzési terve. Emellett megkezdődik a legfontosabb létesítmények átfogó vizsgálata. A kormány arról is döntött, megszűnik az a szabály, amely alapján egy miniszter külön döntéssel jelölhette ki az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszíneit. Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Szeptember 30-áig szünetel majd az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotát érdemben befolyásolja, miközben a biztonsági természetvédelmi és erdőfenntartási munkák továbbra is elvégezhetők. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

Itt a Jazzin folytatjuk a Budapesti Hírmagazint. A kormány döntött a kórházi klímákra szánt összegről, a babaváró és diákhitelek kamatstopjáról, és arról, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett nemzeti hitvallást. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy 3,4 milliárd forintot ad a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, és általában elrendelte a felkészülést a várható kánikula helyzetre. Megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását és tárgyalták a vagyonadó szabályozás első tervezetét. Júliusban hagyhatja jóvá az uniós tanács Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, a testület megkezdi a benyújtott terv hivatalos értékelésének folyamatát. A terv a korrupció ellenes és átláthatósági intézkedések mellett beruházási elemeket is tartalmaz. Csökkentette számos lakossági állampapír kamatát az államadósságkezelő központ, a legtöbb konstrukciónál 0,5%-kal lesz kisebb a kamat. Májusban a várt emelkedés helyett 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves összevetésben, áprilishoz képest nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítés és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A portfólió arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálló hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztik a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, amik felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Megkezdte a tankönyv ellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a közösségi oldalán arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhessen. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egyik betonelemét, a hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követett el hibát. A Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a

0: digitális országos kompetenciamérés. Az idei tanévben csaknem 610 ezer diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. Negyediktől a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegen nyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismereteiket is felmérték. A diákok, illetve szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

Újabb fővárosi híreket hallhatnak itt a Jazzén, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok! Egy perces csenddel rótták le tiszteletüket az 56-os hősök előtt az országgyűlésben a képviselők az 56-os vértanúk emléknapján kedden. Magyar Péter kormányfő úgy fogalmazott, a nemzeti katarzis napja volt az újratemetés, és nem csak Orbán Viktor történelmi beszéde miatt, hanem Szeles Erika, Mansfeld Péter, Angyal István és más hősök miatt. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítmény értékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Vitáztak az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról kedden a képviselők. A javaslat csomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A vagyonnyilatkozati rendszer további szigorítását kezdeményezte a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint jelenleg indokolatlan különbség van a parlamenti képviselők és az önkormányzati tisztségviselők vagyonnyilatkozati kötelezettségei között. Az állami számvevőszék elnöke kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a fővárosi törvényszéken. Ennek oka, hogy a hatóság elnöke ellen vádat emeltek hivatali visszaélés és közokirat hamisítás vádjával. Bíró Ferenc tagadja a vádakat. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. leópápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában, a vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké, illetve a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely csak nem kétharmada kiváló minősítést kapott. Mégis indul idén az Adria Intercity. A vonat július 3-a és október 2-a között hetente 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra. Az Adria Intercity idén is közvetlen kapcsolatot biztosít Magyarország és a horvát tengerpart között. A MÁV csoport arra hívta fel a figyelmet, hogy a járat egyik legfontosabb előnye, hogy az utazás éjszaka történik, az utasok az esti indulást követően másnap reggel érkeznek Splitbe, így az utazás ideje alatt pihenhetnek. Az első Adria Intercity július 3-án indul Budapestről Splitbe, a visszaúti első járat pedig július 4-én közlekedik. Újra Budapest utcáin bukkant fel Arnold Schwarzenegger, a világhírű akciósztárt ezúttal a főváros egyik legnépszerűbb turisztikai pontján, a Szent István Bazilika előtt kapták lencse végre. Nem ez az első alkalom, hogy a magyar rajongók összefuthatnak a legendás testépítő színésszel, hiszen Arnold Schwarzenegger az elmúlt időszakban többször is megfordult a fővárosban. Korábban a budai Márvány utcában látták többször, ahol a sztár kedvelt edzőterme található. Nemrégiben szintén Budán tekert, most pedig a Szent István Bazilika előtt fotózkodott. Érdekesség, hogy a budai edzőteremben Schwarzeneggeren kívül felbukkant Liam Hemsworth is. Nem véletlen, hogy a két híresség egy időben tűnt fel a fővárosban, hiszen közös filmet forgatnak Budapesten The Callies címmel. Jesse.

0: Ez a Jazzy, amelyben a Budapesti Hírmagazint hallják. Hétfőn elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, hogy a 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Döntöttek arról is, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapító vagyonát és az alapító jogokat visszavehesse az állam, majd megszüntethesse a közalapítványokat. A szuverenitásvédelmi hivatalt pedig megszüntetik ezzel a módosítással. Visszavonja az előző kormány kulturális miniszterének valamennyi április 8-án született döntését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán felidézte, Hankó Balázs saját hatáskörben azon a napon csak nem 400 millió forintról döntött, ezt az összeget 30 pályázó nyerte el. Hozzátette, a döntések között volt olyan, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, de voltak olyanok is, ahol a megítélt összeg magasabb volt, mint amennyit a pályázó kért. Társadalmi egyeztetésre írta ki az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a tanévrendjének témakörét, az észrevételeket jövő keddig várják. A 2026-2027-es tanév szeptember 1-én kezdődik, és 2027. június 18-án ér véget, összesen 180 tanítási nappal. Vaskuti Gergely személyében miniszteri biztos nevezett ki a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására a szociális és családügyi miniszter. Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus, aki az utóbbi években a Hintalovon gyermekjogi alapítványnál dolgozott. Csúcs technológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. Egyetlen apró ponton keresztül lehet elvégezni összetett műtéteket, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. A technológiát daganatos betegségeknél, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti műtéteknél alkalmazzák, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is új lehetőségeket kínál. Európában csak néhány intézmény használja a korszerű eszközt. Mindent megtesznek a múlt vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését. Hűtlenkezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter múlt héten jelentette be, hogy feljelentést tett a tárcája elődje a Kulturális és Innovációs Minisztérium által háromszoros áron vásárolt játékmotorok ügyében. Hetekre lezárják Budapest egyik legfontosabb útvonalát, karbantartás miatt 2026. június 20-ától július 6-áig nem közlekedik a H7-es hév, helyette a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között a H7-es pótlóbusszal, a Szent Imre tér és Csepel hívállomás között az arra közlekedő járatokkal lehet utazni. A MÁV közlése szerint a munkálatok miatt lezárják az Ady Endre úti, továbbá a Karácsony-Sándor utcai gyalogos átjárót június 28-án 7 órától 19 óráig, továbbá a Csepel állomás déli oldalán lévő gyalogos átjárót július 1-én 7 órától július 3-án 19 óráig. Azt írják, hogy a változás ideje alatt a H7-es hívvel párhuzamosan közlekedő BKK járatok pótlóbusznak minősülnek a Szent Imre tér és a Csepeli hív végállomás között. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell helyezni a hangsúlyt. Hamarosan indul a hazai dínye szezon. A magyar görög dínye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcsejét a polcokon. Búza László élelmiszergazdaságért is felelős államtitkár emlékeztetett. A dínyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 fajta terem. Még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat, derül ki a Vöröskereszt számításaiból. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen.
1: Jesse. Együtt vagyunk.

Jöjjenek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzén. Növelni az önkormányzati bérlakások számát Budapest. Misetics Bálint, a főváros lakás és szociálpolitikai főtanácsadója szerint tartós megoldást csak a köztulajdonú bérlakásszektor következetes, évtizedeken átívelő bővítése hozhat. A szakértő erről a Portfolio.hu-nak adott interjúban beszélt. Hangsúlyozta, a városnak nem eladnia, hanem gyarapítania kellene közösségi lakás vagyonát, és a megfizethető lakást alapvető városi infrastruktúraként kellene kezelnie. A tanácsadó elmondta, hogy bár kifejezetten az újonnan tervezett lakásügyi programokkal kapcsolatban még nem került sor hivatalos egyeztetése a főváros és a kormányzat között, de ez várhatóan csak időkérdése. A fővárosi közgyűlés az elmúlt években újabb és újabb javaslatokat terjesztett elő a központi kormányzatnak a lakáspolitikával, illetve az azzal kapcsolatos szabályozások reformjával kapcsolatban, de ezekben akkoriban nem sikerült előrébb lépni. Őszinteség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és a nyilvánosságra hozatala lesz. Két kiemelt területet említett, az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológia alkalmazásának továbbfejlesztését. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Pósfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én léptek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország Intézet vezetéséért, jelent meg a Magyar Közlönyben. A Tisza pártországgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Tovább bővült a magyarországi turizmus teljesítménye 2025-ben, elsősorban a külföldi kereslet élénkülésének köszönhetően. A belföldi utazók száma csökkent tavaly, utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza, közölték a Központi Statisztikai Hivatal kutatói. A turizmus, a kapcsolt szolgáltatásokat és az áttételes hatásokat is beszámítva a GDP 10,2%-át adta 2025-ben. Az emelkedő tendencia főként a külföldi látogatóknak köszönhető, akik nem csak 4,4%-kal nagyobb számban érkeztek Magyarországra, hanem a korábbinál 15%-kal hosszabb időt töltöttek itt, és 12%-kal többet is költöttek, mint egy évvel korábban. A többnapos látogatók közül az Ausztriából és az Egyesült Királyságból, valamint Izraelből és az Egyesült Államokból érkezők száma nőtt a legjelentősebb mértékben, de a szálláshelyeket nézve ázsiai, dél-amerikai, francia turistákkal lehet sokkal nagyobb számban találkozni. A belföldi turizmusban az elmúlt 10 évben jelentős eltolódás történt a költéseken belül a szálláshelyek javára, továbbra is jelentős azonban a szezonális, nyári időszak túlsúlya, különösen a Balaton térségében. Rövidesen véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzén. Jönnek a friss hírek, én már a köszönöm figyelmüket és további jó pihenést, kellemes rádiózást kívánok, Vukov Juditot hallották. Cseh.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Több száz helyszínen zajlott a múzeumok éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Vizet oszta az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte: az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta: azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Szigorúban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Ketten meghaltak és négyen megsérültek egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál. A település külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság. Több mint 470 helyszínen, 3000-nél is több programot kínáltak az érdeklődőknek a múzeumok éjszakáján. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti Önöket a műsorvezető Bögös Sándor, és a vonal túlsó végén itt van velünk Salgó András úr, a BMW és a Mini Márkák PR igazgatója, és hát vele együtt megérkeznek a BMW újdonságai is első körben most itt az adásba, úgyhogy már is köszönthetem őt a vonal túlsó végén. Szia!
2: Jó reggelt, szia Sanyi, köszöntöm szeretettel a hallgatókat is. Így van, a BMW egy nagyon nagy tempót diktál. Ugye az X3-os bevezetésekor elmondtuk, hogy a következő két évben 40 olyan újdonság érkezik, ahol ez a Neue Klasse technológia valamilyen formában megjelent, és ezt rögtön még a pekingi autószalonon április végén a teljesen frissített 7-es BMW ugye meg is mutatta, hogy mit jelent ez a Neue Klasse technológia. Tehát az új 7-es BMW ilyen 4 év után egy olyan teljesen átfogó modellfrissítésen esik át, hogy külsejében, belsejében, technológiájában ugye a Neue Klasse elgondolás megjelenik. Az autó kívülről is nagyon markánsan változik, nagyon jól felismerhető, egészen más lett a frontja, más a fényszórók elhelyezése. Az a fajta ilyen monolitikus megjelenés vagy dizájn, ami az X3-ost is jellemzi, az ezt az autót is eléggé áthatja. A hátulja is más, de ami a legnagyobb változás ebben az új generációs 7-esben, hogy megkapja ez is a Panorama iDrive műszerfalat, illetve a Panoramic Vision kijelzőt, tehát az EX3-as után megjelenik ebben az autóban is ez a kijelző, sőt itt az utas előtt is lesz egy kijelző felület, tehát egy nagyon-nagyon komoly, ez nem is frissítés, vagy nem is ráncfelvarrás, hanem ez egy sokkal mérhető változás, és itt is a 6. generációs akkumulátorok már megjelennek.
1: Amikor az autók megjelennek a piacon, és egy-egy új modell megjelenik, akkor utána mindig várjátok a vásárlói visszajelzéseket. Tehát amikor ennek az elődje megjelent, az a 7-es, utána milyen vásárlói visszajelzések voltak, és hogy mi volt az, amit a BMW-nél azt mondtak, hogy erre a körülményben oda kell figyelni, mert hogy a mi vásárlóink lehet, hogy nem ezt várják, hanem valami teljesen mást várnak tőlünk.
2: Ugye amikor ennek a 7-esnek az elődje, vagy az előző generáció megjelent egy 3,5-4 évvel ezelőtt, ez egy nagyon markáns változás volt, mert korábban mindig volt rövidebb és hosszabb tengelytávol 7-es BMW, ez a legutóbbi generáció ugye ezt kiváltotta, itt már csak egy méretben jelent meg az autó, és egy nagyon markáns, nagyon, nagyon megosztó volt ez a formaterv, viszont az autó technológiája, kényelme, ugye az i7-es az elektromos meghajtás is ebben a generációval debütált, az pedig egy csomó új ügyfelet hozott, és egy olyan magas luxus színvonalat, tehát a luxus színvonalat még tovább tudta növelni az új 7-es BMW, ami azokat a vásárlókat, akik egy ilyen típusú járművet keresnek, viszont abszolút meggyőzte. Az értékesítés egyébként itt Magyarországon is abszolút kiegyenlített volt. Ezzel együtt ez az új változat, ez most már jobban illeszkedik a Neue Klasse elgondolásba, technológiába, úgyhogy nagyon sokat várunk tőle, és ugye rögtön lesz ebből az újból majd dízel is, benzines is, plug-in hibridek is, elektromosok is, és a BMW már most bejelentett, hogy 2027-ben érkezik majd egy V8-as benzines is az autóhoz, úgyhogy nagyon-nagyon széles a modellkínálat.
1: Akkor, hogyha megengeded egy rövid zene, és akkor mindjárt jövünk vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén itt van velünk Saul András úr, a BMW és a Minimarkek PR igazgatója, és ha jól sejtem, akkor maradunk még a BMW világában.
2: Így van, tehát a 7-es BMW a következő érkező újdonság, egyébként még egy szót róla. Dingolfingben, ugye Németországban gyártják, és júliusban indul a gyártás, úgyhogy valamikor az ősz elején érkeznek majd az első autók meg ide Magyarországra is. De ha időrendben akarunk menni, akkor az elmúlt hétvége az egyik legizgalmasabb hétvége volt a BMW számára, ugyanis Le Mans volt. És Le Mans-on a 24 órás verseny, ugye ez a BMW-nek egy nagyon emocionális területe, de ez az idei Le Mans-i futam nem csak azért volt érdekes, mert a BMW a végén a Hypercar kategóriában második helyet szerzett, és így 19 év után ismét dobogós lett, hanem azért, mert az előestéjén bemutatták azt a BMW M Concept Neue Klasse tanulmányautót, ami a következő M3-ast, illetve elektromos M3-as BMW-t, de a következő MBMW-knek a dizájnját vetíti előre. Ezt remélem, hogy annyit el is látta, de egy nagyon-nagyon
1: attraktív lett.
2: Így van, és nagyon érdekesen mutatja be azt, hogy merre tud az M design és formavilág fejlődni. Ugye, akik nem látták ezt az autót, itt a korábban megjelent i3-as BMW szolgált alapul, és ez egy nagyon-nagyon sportos, lapos, háromtestű hajó, a spoilerek, az első kötélemez, minden úgy vált felosztva. Az autón elől nagyon érdekes sárga fényszórók találhatóak, ami egy új vonal lesz a BMW M világában, és az autónak a belső világa is, ugye ezzel a panoráma kijelzővel, de az MBMW-kre áthangolva egészen fantasztikus megjelenítéseket kapott. Ez egy előfutára, ez nem egy konkrét modellnek az előfutára, ez egy forma nyelvnek az előfutára, hogy mi lehet BMW M-mel a Neue Klasse érában. Elképesztően látványos, és itt a hétvégét meghatározta olyan szempontból is, hogy nagyon-nagyon sokan értekeztek róla, illetve vélekedtek az autó megjelenéséről.
1: Érdekes maga a koncepció, mert hogy eddig az MS BMW azért egyértelműen látható volt, hogy ő azért más, mint a többiek. De most kimondottan arra mentek rá, hogy az M nagyon elkülönüljön. Tehát az egy sokkal attraktívabb autó legyen, látványelemekkel úgy megspékelve, hogy az együtt legyen elegáns és együtt legyen sportos. Tehát valami teljesen új filozófiát próbáltak ebbe az MS design világba is belevinni. Legalábbis amit én láttam ebből az autóból, nekem ennyi jött. Tehát, hogy ő más akar lenni egyértelműen. Tehát nem csak egy embléma, nem csak egy-két finom kis utalás a karosszérián, hanem igenis ez egy teljesen más autó ránézésre.
2: Így van, és ugye ez lesz az első olyan MS BMW, ami tisztán elektromos modell, tehát nem M-performance, hanem valódi MS BMW. Ezért meg is kell győzni a márka fanatikusokat és a rajongókat, hogy ez az autó ugyanannyira MS, mint hogyha belső égésű lenne, és ezek a különböző formaelemek hivatottak ezt teljesíteni, tehát az autón ezek a track light fénytorók vannak, ha nem tudom, annyira emléksz az autó sarkaiban, tehát váltsolókerítő sarkaiban, kimondottan ilyen pályaautók fazonját hozza. A belső kilakítás, az ülések, a hátsó üléssor előtt van egy merevítő, vagy egy ilyen kapaszkodó, tehát az autó egy csomó olyan érdekes, valódi versenygént mutat, ami egy tanulmányautóban nagyon komplex egyébként, és nagyon átgondolt, és teljes körű, úgyhogy nagyon várjuk mi is, hogy majd a bemutatkozó széria modell valamikor egy kicsit távolabbi jövőben hogy fog kinézni majd. Ez most biztos, hogy elektromos lesz ez a tanulmányautó, itt egyébként mind a négy keréknél lesz egy elektromotor, 800 voltos technológiával, de egyelőre ennél többet nem árultunk el róla.
1: Zenélünk egyet, és akkor megjövünk vissza.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

Sem lát.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Még mindig itt vagyunk, és itt van velünk Salgó András úr, a BMW és a Minimárkák PR igazgató, és nem tudom, hogy maradunk-e még a BMW világában, van-e még érdekesség? Én úgy tudom, hogy azért még van egy-két dolog.
2: Igen, még egy szó erejéig maradjunk. Ugye annyi újdonság érkezik egymás után, hogy a következő is küszöbön áll, mert már álcázva, de tesztelik a következő X5-ös BMW generációjának a következő változatát. Ez a következő X5-ös ugye azért lesz nagyon-nagyon nagy szám vagy különlegesség, mert itt egy ötödik hajtáslánc is meg fog jelenni a kínálatban, tehát lesz hozzá dízel, benzines, plug-in hibrid, tisztán elektromos, és hidrogén tüzelanyagcellás verzió is majd 2028-tól, tehát a BMW az összes elérhető hajtáslánccal kínálni fogja ezt az autót. Ezt az új X5-öst már álcázva, de tesztelik, és itt is egy nagyon széles kínálattal fog megjelenni, és ebben az autóban is majd a hatodik generációs akkumulátorcsomag lesz megtalálható, és igazából ami az autónak az egyik legnagyobb műszaki különlegessége, hogy a valaha volt legnagyobb akkumulátor méret 141 kWh teljesítményű akkumulátor lesz elérhető ebben az autóban, tehát a BMW kínálatában ez lesz az eddigi legnagyobb. Ezt úgy fogják hívni ezt a modellt, hogy iX560X Drive, úgyhogy azt várjuk ettől is, hogy mind hatótávban, mind tölthetőségben fogja hozni azokat az energiahatékonyságban, azokat az ismérveket, amit ugye az iX3-assal, meg az i3-assal a BMW elkezdett bevezetni.
1: Hogy érzed, vagy hogy látod, hogy a BMW-nél most, hogy belépett ugye az üzemanyagcella, és hogy mennyire marad meg ez az irány, hogy nagyon multi hajtásláncban gondolkodnak, tehát hogy mindenki megtalálja tulajdonképpen azt, amit szeretne, és most lehet, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy de hát mi az ördögöt keres a BMW most az üzemanyagcellás autók világában, akkor azért aztán érdemes elmondani, hogy már legalább 15 évvel ezelőtt mutattak egyszer annak idején kint a gyárban egy üzemanyagcellás BMW-t, és rengeteg kilométert futottak ezek az autók, csak akkor valamiért a BMW-nél ezt eltették a space-ba. Gondolom a fejlesztés az éveken keresztül biztos, hogy volt egy csapat, amelyik csak ebben foglalkozott, hogyha kikerül az utcára az autó, akkor az tökéletes legyen.
2: Így van, illetve nem is került annyira hátra ez a dolog, hiszen azt kommunikáltuk korábban is, hogy egyébként a Toyotával közösen zajlik ennek a hidrogén tüzelanyagcellás meghajtásnak a fejlesztése, de ahogy te is mondod, igen, majd amikor ez debütál ez a modell, akkor egy kiforró technológiát szeretne a BMW prezentálni, ami valódi BMW-s vezetési élményt fog ígérni ebben a hajtáslánccal is. De hogy visszaválaszoljak az eredeti kérdésre is, tehát a BMW-t igazolja az idő, és igazolta az idő, hiszen mi mindig is ebből a technológiai nyitottsággal voltunk és vagyunk jelen a piacon, és a terv is az, és itt az érkező újdonságoknál is egyébként ez remekül látszik, hogy mindenféle ügyféligényre szeretnénk megoldást kínálni, még ha ez a hatodik generációs akkumulátorcsomag az elektromos modelleknél, ez most nyilván előtérben van, és ez egy főfejlesztési irány, de látszik az elmúlt évekből is a geopolitikai helyzetből, a gazdasági nehézségekből, a különböző országokban való eltérő szabályozásokból is, hogy ez a sokfajta több lábon állás az, ami sikerre vihet minket, és ezt szeretnénk is megtartani.
1: Hát igen, meg egyébként most az európai piacokat, hogyha megnézzük, akkor éppen ez miatt, a fosszilis tüzelőanyagoknak a problémája miatt, itt a háborús helyzet miatt rengetegen kezdtek el gondolkodni az elektromos autózás irányába. Olyanok is, akik egyébként meg nem biztos, hogy abban a stádiumban voltak, hogy átülnének, és nagyon komoly emelkedések voltak itt a darabszámokban. Hát maximum esetleg majd ti is látjátok ezt, hogy a BMW esetében volt egy ilyen elmozdulás vagy sem, de hogyha ha megengeded, akkor zenélünk egyet, aztán majd eldöntjük, hogy átugrunk-e a mini világába, vagy van-e még egy-két mondat a BMW-nél.
0: Jazzy.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Salk András úr, a BMW és a Minimarkák PR igazgatója. És hát akkor most jön a nagy kérdés, hogy még maradunk a BMW világában, vagy üljünk át a Minibe?
2: Még csak egy gondolat erejéig maradjunk a BMW-nél, csak hogy szeretnék reflektálni arra, amit te is mondtál, hogy az elektromos meghajtás, mint olyan, mit jelent ma a BMW Groupnak. Nem is olyan régen, május elején adtunk egy közleményt arról, hogy már 2 millió tisztán elektromos BMW-t adott el a vállalat, és ezt a 2 milliót ezt úgy kell számolni, hogy 2013-ban, amikor az első i3-os megjelent, ugye ez a technológia akkor kezdett el a piacokon felfutni, ma már a teljes BMW kínálatnak szinte a teljes skálájában van elektromos alternatíva, tehát válasz a kérdésedre, hogy igen, azért ez egy nagyon markáns irány, és a BMW ezt azért elég komolyan gondolja, és ha megnézzük a globális értékesítést, a BMW bár prémium márka, de a dobogó elején van, tehát ha minden márkát nézzünk elektromos autó értékesítésben, a BMW nagyon előkelő helyen szerepel, egyébként itthon is. Na, de a BMW-ről akkor talán ennyit, és akkor minire térjünk rá egy utolsó gondolat erejéig?
1: Mindenképpen, mert azért ott is vannak érdekességek, meg tulajdonképpen, hogy hogyan is áll a Mini most, akár itt Magyarországon, meg a nagyvilágban is, és hogy milyen tervei vannak a gyárnak ezen a téren, hogy mennyire lehet már látni, mert hogy ott is nagyon széles a paletta, talán ez a BMW-nek az egyik nagy túlélési trükkje, és ezzel tud mindig vezető pozíciókhoz jutni, hogy minden egyes ilyen modelljéből, tehát legyen az éppensége vagy márkájából, legyen az a Mini, vagy legyen az a BMW, egy nagyon széles palettát rak le, amiből lehet mazsolázni, tehát majd, hogy nem mindenki megtalálja azt a méretosztályt, azt az autót, azt a felszereltséget, azt a teljesítményt, amire ő vágyik.
2: A Mini egyébként szintén sikeres, globálisan abszolút a 2026 első 3 hónapjában a megelőző év hasonló időszakhoz képest előrébb tart. Magyarországon egy picit hektikusabb ez a dolog, de alapvetően itthon is bizakodóak vagyunk. Itt is ugye a paletta abszolút teljes, nagyon sok az elektromos újdonság, és ami most, vagy így ezekben a hetekben, hónapokban a legizgalmasabb, hogy a John Cooper Works modellek, ugye a Mininek a legsportosabb verziói, ezek is elérhetőek, itt a teljes család. A Cabrio modellünkből is, ugye ez egy 231 lóerős John Cooper Works modell, a háromajtós Cooperből is van ilyen, de van a Countrymanből 300 lóerős, és elektromos kivitelben is van Cooperünk és Ace-menünk John Cooper Works kivitelben, úgyhogy nagyon-nagyon széles ez a kínálat. És idén egyébként a Mini egy nagyon szép jubileumot ünnepel, hiszen 25 éve már, hogy az első BMW érában készült Mini elkészült, hiszen 2001. április végén gördült le Oxfordban a gyártósorról az első BMW-rába fejlesztett Mini, úgyhogy ez a negyedszázados jubileum, ez egy átjárja ezt az egész 2026-os évet. Ha visszagondolsz te is, annyi azért ebben az elmúlt 25 évben a Mini egy olyan sikermárka lett, egy olyan érzelmes prémium márka, ami abszolút megtalálta a helyét a BMW szárnya alatt.
1: De most egy rövid zene, és akkor maradunk még a Mini világában a zene után.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Salgó András úr, aki most már a Mini PR igazgatójaként van velünk. És akkor beszéljünk még egy kicsit az autókról, a piacról, hogy éppen Magyarországon a Mini hogy áll. Tehát azért a magyarországi piac mindig egy árérzékeny piac, bár a prémium kategória egészen jól mozgott eddig ezen a piacon. Hogy látod, hogy mi az, ami érdekli a Mini vásárlókat, hogy elmennek ők is inkább mondjuk egy elektromos autó irányba, vagy pedig megvan az a vásárlói réteg, aki a hagyományos motorokkal szeretne Minit vásárolni, és hogy ezek a sportosabb változatok, ezek mennyire tudnak itt nálunk teret hódítani.
2: Egy-öt havi adataink vannak ugye idén, forgalomba helyezésű statisztikáról. A Mini közel 200 autót adott egyébként előtt hónap alatt, amiből azt hiszem több mint 70 darab tisztán elektromos modell volt, tehát az elektromos részarány az egyébként elég szépen fejlődik. Ez köszönhető ugye annak is, hogy tényleg nagyon széles a kínálat. Ugyanúgy van ez egyébként, mint ahogy a BMW-nél is, hogy eldönti az ügyfél, hogy ő most egy Coopert, vagy akár egy Countryment elektromosan, vagy benzines kivitelbe szeretne megvenni. Itthon sem látunk ebben egyébként nagyon-nagyon nagy eltérést a nemzetközi trendekhez képest. Igazából annyi, hogy a Mini is rájött arra, hogy az ügyfeleket a tradíció, a márka élmény, az, hogy ennek a márkának 1959 óta íródik a történelme, és hogy ezt elektromos formában is meg lehet úgy mutatni a vásárlóknak, hogy ugyanaz az élmény, hogy ugye még a BMW-nél ezt a klasszikus vezetési élményt, mondjuk a Mininél ezt a gokartos élményt szoktuk emlegetni, de hogy egy elektromos Miniben is ugyanezt meg tudja tapasztalni a vásárló, és talán ez a márka karakter, ez a személyiség, mert a Mininek tényleg személyisége van, elektromos formában is működik, úgyhogy talán ez olvasható ki a hazai regisztrációs adatokból is.
1: Ugye a Mini alaphelyzetből egy emocionális autó. Ebben az emócióval lehet ott tradíció, illetve lehet ott valóban az a vizuális élmény, és az a vezetési élmény, amit az autó tud adni, mert hogy a Mininél a vizualitás is nagyon fontos lett az utóbbi időben. Eddig is az volt, mert mindenképpen vissza kellett utalni az alap Mini világára, de ellenben most, ha beülünk, vagy körbejárjuk, tele van az autó gegekkel, olyan formatervezési trükkökkel, amivel egy pillanat alatt lehet elvinni a vásárlónak a tekintetét az autóra. Ha beülünk, akkor pedig már nagyon nehéz onnan úgy kikeveredni, hogy ne szeressünk bele az autó valamelyik részletébe, vagy úgy, ahogy van az egészbe.
2: Igen, és csak egy személyes élményt, hogyha megenged, elég sokfajta elektromos Minit vezettünk, vezettem én is mostanság, de amikor most nemrégiben megérkezett ez a benzines John Cooper Works Cabrio, és az ember beült és autózott vele egy jót, akkor tényleg az a klasszikus Mini érzés, feeling, élmény az abszolút ott van és visszajön, hogy a sarkokba kitolt kerekek, ez a direktség, hogy az autó nagyon sportosan, nagyon dinamikusan mozog, kompakt. Tehát, hogy ezek olyan élmények, olyan kvalitások, ami az autózás szerető embereket biztosan meg fogja fogni. És egyébként itt az emocionális oldalról közelítve, a Miniben is talán az a jó, hogy egyfajta állandóságot képvisel. Egy állandó prémium minőséget, egy állandó érzelemvilágot, és ugyanakkor egy folyamatos megújulást is, hiszen anyaghasználatban, technológiában, hajtásláncban ugye Mini is folyamatosan megújul, és nem hogy napra kész, hanem tényleg az élvonalban tud maradni.
1: Mennyire vannak ott a vásárlók között mind a két nemnek a képviselői, vagy milyen arányban, hogy nagyjából látjátok ezt, tehát figyeltétek akár az európai trendeket, akár a magyarországit, mert én azt látom, hogy nagyon sokan a hölgyek közül is szívesen belülnek a Minikbe.
2: Mi azt látjuk, hogy ez egy unisex márka, tehát hölgyeknek is és férfiaknak is egyaránt szimpatikus, és szimpatikus a fiatalabbaknak is, az idősebbeknek is. Valahogy a Mini egy olyan márka, ami mindenkinek egy ilyen mosolyt szal az arcára, és a minizés az valahogy egy ilyen menő dolog, teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő vezeti az autót, úgyhogy mi úgy látjuk, hogy ez inkább egy unisex márka.
1: Van-e még valami olyasmi, amit esetleg kihagytunk, vagy láttok-e már valamit a távolban, hogy mi érkezik majd a Mini világában, vagy milyen tervei vannak a márkának, hogyan tudnak még előre lépni?
2: Ami még idén érkezik, a Paul Smith Edition, annak különböző modelljei lesznek, háromajtós, ötajtós és kabrió is.
1: Róla mit kell tudni?
2: Ez a következő újdonság. Egy olyan design edition, hogy korábban már tervezett Paul Smith Miniket, és ennél a mostani generációnál is egy külön széria született meg.
1: Egyedi stílussal,
2: egyedi zöld színnel, külső-belső elemekkel, egy nagyon látványos, nagyon, nagyon megkapó dolog, úgyhogy majd ez lesz a következő, és hát a tesztautóink közül is, például a John Cooperről, Cabrio, ez majd várja az újságírókat, így majd téged is, úgyhogy szerintem erről beszéljük majd legközelebb.
1: Meg hát, aki szereti a kabriókat, és lehet vele gurulni az aszfalton. Na hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál, meséltél nekünk, tehát tényleg egy átfogó képet adtunk a BMW és a Mini világáról, úgyhogy lehet egy kicsit mazsolázni, meg nyomon követni a két márkát, hogy merre felé haladnak meg, vagy mi az, amire esetleg mi szívesen rácsatnánk, hogy na, ez a mi autónk. Úgyhogy még egyszer további kellemes hétvégét neked, szia!
2: Köszönöm szépen neked is, és a hallgatóknak is.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

addigra már nem is érdekel annyira, megyünk is tovább. Tényleg jó lenne tudni, mit hoz a jövő? Akkor hogy tanulhatnánk a hibáinkból? Ha nem kerülünk padlóra, honnan tudjuk, milyen onnan felállni? Ha minden terv szerint megy, akkor hol marad a spontaneitás? Van, hogy nem jön össze, amit kitűzünk magunk elé, és van, hogy pont erre van szükségünk. Ami miatt sírunk sokszor, attól szép ez az egész.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Irán ismét lezárta a Hormuzi szorost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddélyfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. A Perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a Perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatás 14. Leó pápa. Az egyház fő paviában az onkológiai központot kereste fel, majd a paviai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi-tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Varga Zsombort, a Géli Közép-Kelet-Európai Regionális Marketing igazgatóját. Ami engem megfogott most, hogy évek óta mindig, amikor úgy előkerültek ezek a kínai márkák, nekem nagyon régi becsípődésem volt, hogy de miért nem teszik oda magukat az autósport világába? Miért nem jelennek meg a pályaversenyeken, miért nem jelennek meg a rali világában, meg mindenfelé, és megmutatják azt, hogy mit tudnak technológiában, fejlesztésekben akkor, amikor valóban csúcsra kell járatni azt a technológiát, amit egyébként meg a hétköznapi autókba beépítenek. De ez most megtörtént, úgyhogy a vonal túlsó végén, akkor Varga Zsombor, hello, szia!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát az a helyzet, hogy kicsit egyébként régebbre tekint vissza a Geely-nek, illetve a Geely csoportnak a motorsport tevékenysége, hiszen gyakorlatilag már 2019-ben, 20-ban és 21-ben a WTCR-ben, 23-ban, 21-ben és 25-ben pedig a TCR World Tour-ban szereztünk konstruktőri bajnoki címet, 21-ben, 20-ban és 25-ben pedig a pilóták versenyében is, de nem a Geely márkával, hanem ugye az elektromos prémium márkánk, a Lynk & Co volt az, ami versenyezett ezekben a bajnokságokban, viszont most az idei évtől a Geely saját néven méreti meg magát itt a túrautó sorozatban, ahol ugye a magyarok egyik nagy kedvenc versenyzője, Mirit Norbi is versenyez. Most sajnos azt kell mondanom, hogy Norbinak a kevésbé szerencsére a Geely nagyon odatette magát az idei évben. Az első két futamon ugyanis mind a két alkalommal ugye a dobogóra állt. Rögtön kezdett egy történelmi győzelemmel az első futamon, és hát ugye múlt hétvégén volt a spanyolországi valenciai futam, ott pedig egy brutális eredményt sikerült elérni, hiszen az egész sorozat történetében először történt olyan, hogy ugyanaz a pilóta nyerte meg mindhárom egymást követő futamot ugyanazon a verseny hétvégén. Ez pedig ugye sikerült a mi pilótánknak, Santiago Urrutiának, úgyhogy ezzel gyakorlatilag élen áll a bajnokságban, és hát szorosan a második helyen 140 ponttal vezet, és a második helyen pedig Ted Björk ugyancsak a mi pilótánk követi 120 ponttal. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy elősen letette a névjegyét a Geely ebben a motorsportban. Mondom, az igaz, hogy azért a másik márkánk, a Lynk & Co révén voltak tapasztalatok már, erősen sikeres tapasztalatok, de mégis izgalmas az, hogy gyakorlatilag a debütáló évében már ilyen rögtön az első tehát kettőből kettő versenyhétvégén álltunk fel a dobogóra, annak is a legfelső fokára, ráadásul ezen a hétvégén pedig háromból három futamon ugyanaz a pilóta, ugyanaz a Geely pilóta nyerte meg futamot. Egyébként egy Geely Preface-szel, ez egy nagyon izgalmas szedán modell, aminek jelenleg még nincs európai forgalmazása, de hát ki tudja, hogyha ilyen komoly sikerek lesznek globálisan, akkor simán előfordulhat, hogy ez megtörténhet.
1: Hát nagyon úgy néz ki a dolog, hogy akkor elő kell venni a madzogot, meg a Hosentrogert, aztán lehet fölkötni a nadrágot, hogyha ilyen tempóval beleakaszkodtatok a mezőnybe, de egy rövid zene, és akkor jövünk vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén még mindig itt van velünk Varga Zsombor, a Jiri Közép-Kelet-Európai Regionális Marketing igazgatója, meg hát a Jiri sport sikerei. Tulajdonképpen mit érdemes tudni ezekről a modellekről, meg a Jiri filozófiájáról, hogy azt értem egyébként, hogy most már Jiri néven tolják oda, hiszen egész Európában egy komoly offenzívába kezdtetek olyan modellekkel, olyan autókkal, amik egyébként úgy néz ki, hogy valahogy nagyon beletaláltak a közízlésben, mert hogy igen szép darabszámokat értékesítetek.
2: Abszolút, és hát ez egy ilyen izgalmas korreláció, mert hogy egyik oldalról igen a preface, tehát az, amivel a Turalautó bajnokságban versenyzünk, az jelenleg még nem került forgalomba vezetésre Európába, és ugye a Starry nevű plugin, és az előtt elnevezésű tisztán elektromos csádi SUV-kkel, ezt ki lehet mondani, hogy tarolunk, viszont hogyha visszanézünk egy pillanatra a versenypályákra, akkor természetesen egy óriási ismertség növelést lehet elérni magával azzal, hogy Jiri néven futunk, ugyanakkor nem csak az ismertségről van itt szó, hanem hogy a Jiri osztja azt a egyébként sok más autógyártó által is osztott filozófiát, hogy gyakorlatilag a motorsport tevékenység az, ami a legkeményebb, legszigorúbb fejlesztő műhelye és tesztműhelye tulajdonképpen bármilyen új technológia fejlesztésének, és azok a fejlesztések, amik itt megállják a helyüket, és itt bizonyítanak, azok elő vagy utóbb visszaköszönnek az utcai autóba, és nem csak feltétlenül ugyanabba az autóba. Egyébként érdekes, mert a túraautóbajnokság az egyik olyan, amit az emberek ugye a rally mellett a leginkább kötnek az utcai autókhoz, hiszen gyakorlatilag külsőleg is nagyon hasonlít az utcai autókra, ráadásul a túrabajnokságban valóban az utcai autót veszik alapul, tehát a rallycról azért tudjuk sokszor, hogy dizájnban hasonlít, de teljesen más alapokra épül, és egy versenygépről van szó. Itt azonban vannak nagyon komoly közös alapok is, és hát ez egy nagyon-nagyon fontos megközelítése a Jirinek, hogy a legkeményebb körülmények között tegyük tesztre azokat a technológiákat, amelyeket egyébként is ugye brutál módon tesztelünk, erről már talán beszélgettünk egyszer, hogy ugye a világ legszigorúbb tesztközpontját üzemeltet Jiri, egyben a legnagyobbat és legfejlettebbet, és hát hogyha itt megemlékezünk néhány dologra, akkor pont például a Starry EMI, az említett plug-in hibrid családi SUV-nk, jelenleg az egyetlen a világon, amely ugye egy ilyen lánc ütközéses, autópályás ütközésnek a szimulációjában is tökéletesen vizsgázott, sokkal szigorúbb rendszerrel, mint akár az EuroNCAP, akár az NCAP előírt szabványai ezt elvárnák. Ugye egy tökéletes 60 km/h oldalsó ütközéssel beletolták tulajdonképpen egy másik autóba, és gyakorlatilag azonnal kinyíltak a légzsákok, minden tökéletesen működött, beindult ugye a vészhelyzeti hívás, kioldottak az ajtóknak az árai, tehát tökéletesen működött az autó, és hát ezzel jelenleg a legkeményebb biztonsági tesztjét teljesítette a világnak, és akkor ott van még a Zeekr Premium márkánk, ahol pedig ugye a 2029-es European EuroNCAP szabványok alapjául szolgál a Zeekr 7-es modellje, amit egyébként 24-ben hoztunk ki, tehát 24-ben kihozott a Jiri egy olyan autót, ami a 29-es európai biztonsági szabványoknak az alapjául szolgál.
1: Még van időd és kedved, akkor egy rövid zene, és akkor még maradnánk egy kicsit még a Jiri világában.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy Autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Varga Zsombor, a Geely közép-kelet-európai marketing igazgatója, meg hát maga a Geely márka, és hát egy nagyon jó pofa történet volt, amit talán most már így vasárnap, ha jól tudom, akkor már lefutott, hogy a Geely-nél megkérték a vásárlókat, meg az érdeklődőket, akik úgy figyelik a márka világát, hogy segítsenek nekik nevet választani egy új modellhez.
2: Így igaz, ez egy nagyon érdekes koncepció volt, nagyon tetszett nekem. Ez igaz, hogy gyakorlatilag indítottunk egy globális névadó kampányt, egy új C-szegmensű, tehát gyakorlatilag egy közepes méretű tisztán elektromos szedán kapcsán. Egyébként a belső neve az Geely Galaxy TT vagy Geely TT volt, hogy miért is, arra talán enged következtetni az, hogy akár 578 lóerős is lehet a négykerék meghajtású változat esetében, és akár 725 km-es tisztán elektromos hatótávot is kínálhat a modell. Egy nagyon izgalmas, ugye lidarral felszereltett, gyakorlatilag a legfeljebb önvezetésre alkalmas modellről van szó, amit ugye egy aktív hátsó szárnyal is elláttak, elegáns ilyen fastback kialakítással, úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmas modellről beszélünk, és hát az, hogy mondjuk globálisan hívták fel az autórajongókat, hogy segítsenek a névadásban, ez akár arra is engedhet következtetni, hogy tulajdonképpen a globális szintéren igyekszik megjelenni majd vele a Geely. Meglátjuk, izgalmas, hogy maga a hír egyébként úgy került ki, hogy beadták az autót a kínai ipari és innovációs minisztériumhoz, ugye ott kell regisztrálni minden új autót, és azáltal van belistázva ezt, és hónapokkal az autóhivatalos megjelenés előtt, ugye a belső, nyilván szakemberek által elérhető dokumentumokban megjelennek az adatok, és hát onnan került ki a hír, és a Geely úgy volt, hogy ha már került, akkor viszont fölhívja a figyelmet arra, hogy akkor segítsenek az autórajongók elnevezni ezt az egyébként egészen izgalmasnak érkező modellt. Azt nem tudjuk, hogy ez érkezik Európában vagy mikor, hiszen amit tudunk biztosan, az, hogy a Starry és az E5 mellé augusztus végén, szeptemberen érkezik a tisztán elektromos E2, ugye Magyarországra is, ami a világ legnépszerűbb kis autója, nem csak elektromos kategóriában, hanem minden tekintetben, és egy nagyon izgalmas üde színfoltja lesz a kínálatnak, mert hogy amellett, hogy egy nagyon-nagyon high-tech és komolyan felszerelt elektromos autóról beszélünk, emellett elég jó árat igyekszünk neki mellé tenni, és ráadásul nagyon izgalmas vagány színekkel.
1: Igen, ezt néztem, színes egyéniség lesz belőle
2: az autó, és ugye év végén még érkezik egy nagyobb méretű SUV-nk is, ami pedig még a Starrénél is nagyobb, ezekről tudunk biztosan. Én egyébként halványan láttam fölkarcolva a jövő évi modell listán olyan formát is, ami nem feltétlenül SUV forma volt, de hogy ez milyen autó, azt arról még nem beszéltek, de érkeznek egyébként még jövő évben, és azt hiszem, hogy további négy új modell, tehát egészen dinamikus tempóval bővül a modell kínálat, miközben ugye a márkakereskedő házatunk is nagyon komolyan bővül, hiszen június végével már közel 15 kereskedés lesz országosan, ahol fogadják az ügyfeleket a Geely kollégák, év végéig pedig ez érhetett akár 22-25-öt is. Én azt gondolom, hogy egészen párját ritkító, ahogyan egyébként a maguk a szerződéskötéseknek a száma is nagyon-nagyon dinamikus, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy berobbant a magyar piacra a márka, és hát sokat fogunk tenni azért, hogy zöldítsük a magyarországi új autóadásokat, hiszen ugye egyelőre csak új energiás, tehát plug-in hibrid és tisztán elektromos autókat kínálunk, bár ugye most szerezte meg a Geely a Guinness rekordot, és most már mi jegyezzük a világ legfejlettebb hibrid hajtását is, és hát bizony láttam egy olyan nótot, mi szerint azért ez ebből a legfejlettebb hibridből lehet, hogy jövőre érkezik a kínálatunkba. És még egy insider info, mielőtt azt mondanád, hogy most már hallgassunk zenét, az pedig az, hogy a párizsi autószalon is ott leszünk, és ott nagyon komoly újdonságokat mutatunk majd be, és nem lepődnék meg, hogyha sokaknak leesne az álla, amikor egy olyan autót is látnak ott a kiállításon, ami bizony nem csak a szárazföldön való közlekedésre alkalmas, de erről majd időben az autószalon idején beszélünk részletesebben.
1: Akkor még egy picit zenélünk, és aztán utána jövök vissza, és akkor nyúzlak egy kicsit.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén még mindig itt van velünk Varga Zsombor, a Geely közép-kelet-európai regionális marketing igazgatója, meg vele együtt a Geely modellpalettája. És amire én most igazán kíváncsi vagyok, hogy ugye a Starré az, amit nagyon-nagyon toltok. Tehát az egyértelműen látszik, hogy ez az autó, ez nálatok valamiért ott van a frontvonalban, és egy olyan plug-in hibriddel érkeztetek meg, meg olyan árképzéssel, amivel hát szerintem, hogyha valaki ebben a kategóriában keresgél, akkor nagyon nehéz ellenállni neki.
2: Hát abszolút azt ki lehet jelenteni, hogy a Starré a Lajang hegye, alapvetően az eladások tekintetében is, és ennek tényleg egyszerű oka van, hogy egészen egyedi értékajánlata van, de ez egyébként globálisan, tehát nem csak Magyarországon, globálisan, brutálisan tarol az autó.
1: Várja, Zsomba, egy pillanatra nem hagylak élni. Mi az, amit érdemes róla tudni? Tehát, hogy mivel tudtátok megfogni az embereket?
2: Mondok akkor néhány alapinfót, tehát 4740, tehát brutális méretű, ugye családi SUV, tehát a CD kategória határán lévő, és elképesztően tágas, miután ugye az akkumulátor direkt a padlómezbe építették, ezért hihetetlenül magas a térfelhasználási arány az autóban, bőven 500 liter fölötti csomagtartós beszélünk, ami lehajtott ülésekkel 2000 liter fölé bővíthető, a kategóriának az egyik legnagyobb autója, hozzá elképesztően tágas, ehhez gyakorlatilag társul a kisebb akkumulátorral is közel 90, tehát 88 kilométeres tisztánkos hatótáv, a nagyobb akkumulátorral pedig 136 kilométeres, és ezt próbáltam, működik. Kombináltan ugye a kisebb akkumulátorral közel 1000, a nagyobb akkumulátorral pedig 1055, azt hiszem, a teljes kombinált hatótávja az autónak. És akkor ami ugye nagyon izgalmas és nagyon kedvelté teszi, a Starrét emellett, hogy az alapárban, amit vegán bőr belsőt, 6 hangszóró, elektromos elsülések, fűthetőek, 16 aktív biztonságra és vezetést támogató technológia, mert ugye a Geely-nek a legfontosabb ilyen alap DNS-e maga a biztonság, és az, hogy ezt demokratizáljuk, és alapáron minden modellünkben benne van az összes rendszer. Tehát amikor a nemzetközi terjeszkedését elkezdte a cég, és ugye közel 20 évvel ezelőtt ugye a Volvo a cégcsoport tagja lett, mert hogy az alapítás óta, amióta az autóipari tevékenységbe belépett a Geely, közel 30 éve van, mert az első 10 évében a vállalat, ugye idén ünnepli a 40-es évfordulóját, az első 10 évben még nem az autóiparral foglalkozott. Tehát gyakorlatilag azóta ez ilyen nagyon komoly alapérték, és így egymásra is találta a Volvo és a Geely, és hát azóta pedig egymást erősítik, és nagyon komoly közös fejlesztések vannak. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont, és hát ahogy amint említettem, ez az autó az, ami gyakorlatilag most a világ legkomolyabb töréstesztjén is helyt állt, amellett, hogy természetesen standard Euro NCAP 5 csillagos minősítése van neki is, meg az E5-ösnek is. Tehát gyakorlatilag minden összeáll. Nagy, tágas, a fogyasztása az, hogyha az akkumulátort használjuk, és akkor így nézzük, akkor olyan 2 liter körül van ugye az első 200 kilométerre vetítve, normál hibridüzemben pedig a 6 liter körül alakul a fogyasztás.
1: Még egy kérdés, Zsombor, bocsánat, nem hagylak élni, tudod, CCS-en tudjuk tölteni az autót?
2: Abszolút, ja, ez nagyon fontos, hogy tudjuk. Tehát gyakorlatilag gyors töltés is működik, tehát DC töltéssel is, és ez azt jelenti, hogy 30-80%-ra 20 perc alatt tudjuk föltölteni az autót, és ugye ezt említettem, hogy még a kisebb akkumulátorral is ez a hatótáva közel 90 km, ha pedig ugye nagyobb távra mennénk, akkor tényleg ott egy nagyon-nagyon fejlett hibrid rendszer. A versenytársaknak...
1: Miért mondjátok, hogy a legfejlettebb? Mert ugye az maga a motornak a hatásfoka is azt kell, hogy legyen, meg az egész együttműködő rendszernek a hatásfoka.
2: Hát ugye a világ első a termikus hatásfoka a motornak.
1: Mekkora moci van ebbe? 1.6-os?
2: Igen.
1: 1.6-os.
2: És hát ugye a teljes rendszer teljesítmény az pedig 221 néhány kilométer körül alakult, tehát egészen dinamikusan mozgatja ezt a meglehetősen nagy testet. Zseniális a fordulókör az autónak, tehát abban is nagyon-nagyon jól dolgozik, hogyha 30 különböző tárolóra kezd van benne, ezt a feleségem imádja, meg a fiaim is egyébként, tehát hogy nagyon-nagyon...
1: Akkor lenyúlta a szolgálati autódat.
2: Ja, ezt be kell jelenteni, itt és most. Életemben először felnőtt koromban először, nyilván szerencsés voltam, mert az autóiparban dolgoztam, tehát az elmúlt 25 év nagy részében vállalati autót használtam, de hogy most történt meg az, hogy autót vásároltam, új autót családnak, és ez pedig a Starré EMI volt, tehát a feleségem is ilyen modellt kapott. Én megmondtam, hogy szerintem bőven elég neki egyébként az alapfelszereltség, nyilván kialkutta azt, hogy akkor neki a napfénytetős változat kell, minimális felára volt, úgyhogy nyilván nem volt annyira nehéz meggyőzni, és akkor nem csak napfénytető van, hanem a gyerekeknek is van hátülülés, fűtés, meg már nem csak 6, hanem 16 hangszóros rendszer van. A mögöttem lévő fejtámlában le tudom teljesen privát üzemmódra állítani, csak a mögöttem lévő fejtámlában lévő hangszóró szól, és amikor a gyerekek alszanak, meg akár a feleségem is bebólint, akkor én tudom a kedvenc podcastjaimat úgy hallgatni, hogy nem kell fülest, hanem gyakorlatilag személyre szabott audio élménnyel autózok. Úgyhogy gyakorlatilag én megmondom őszintén, hogy talán én is abszolút beleszerettem ebbe a modellbe, és tényleg az az arány, hogy kb. 70% a visszajelzések alapján a kereskedésekből, az az arány, hogy aki egyszer beleült ebbe az autóba, az nem akar kiszállni. Tehát, hogy annyira rendben van, és akkor meg is veszik az autót. Tehát óvatosságra intek minden hallgatót, hogyha ellátogatnak egy Geely kereskedésbe, készüljenek fel arra, hogy nehéz lesz otthagyni egy ilyen sztárét.
1: Zsombor.
2: De akár egy E5-öt is.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, és akkor csupán csak egy ilyen konklúzió a végére, hogy nagyjából úgy jártam, mint ahogy általában a férfi vásárlók szoktak járni. Nekem még megvan egy régi sztori, az egyik ismerős mesélte, értékesítő volt annak idején, tört talán még azt hiszem most is ugyanezt csinálja. Éppen egy Chrysler szalonban mondta, hogy annyira jó volt, mert hogy bejött az úriember, és mondta, hogy akkor ez fekete lesz, az, akkor ő azt választaná a Grand Cherokee-ből az ilyen belső résszel, ezzel, azzal, amarzzal így felépítette, és akkor mondta, szépen összeért mindent megcsinált, majd a végén mondta az úr, de holnap visszajövünk a feleségemmel, és akkor ő neki is megmutattam, és mondta, hogy amikor elment, akkor egy nagyjából ketté tépte a papírt, mert azt tudta, hogy az biztos, hogy nem azt az autót fogják megvenni, amit a fasas akar, és egyébként így is lett.
2: De ezt képzeld, de hogy
1: hát így jártál.
2: Abszolút.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, vigyázz magadra, és további kellemes hétvégét. Szevasz. És nagyjából ennyi volt a mai műsor, búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét. Ha valaki kevésbé bírja a meleget, azért csak óvatosan vele, mert úgy néz ki, hogy most ezen a hétvégén el leszünk engedve. Napsütéssel, meleggel és mindenféle más egyebekkel, sőt, jut belőle még a jövő hétre is bőven. Úgyhogy ha valaki nem bírja, azért mindenképpen készüljön rá, lehet, hogy a reflexek is ilyenkor egy kicsit romlanak, de nem okoskodik tovább a műsorvezető. Búcsúzom, viszont hallásra, vigyázzanak magukra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jó voltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula, megdőlt a meleg rekord. Holnaptól kétnapos ülést tart az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddélyfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése. A parlament ezt követően megvitatja a többi között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosító javaslatokat. A képviselők kedden többek között a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies, Bárány Annával, itt a Jazzin.

Nagyon kellemes nyári délelőttöt kívánok Önöknek, ez a Jazzy Goldies. Doris Day ikonikus és a Goldies létrejöttét inspiráló dallal köszöntöm Önöket. Hát én felkészültem, ha Önök is, akkor induljon el ez a heti andalgásunk, ehhez pedig nincs is más dolgunk, mint venni egy mély levegőt, és kikapcsolni minden negatív gondolatunkat. A múlt csillámporos időszakából olyan előadók várnak ránk, mint például Judy Garland, Tony Bennett és többek között Karádi Katalin. Nagyon szeretném, hogyha ez egy interaktív műsor lehetne, és ilyenkor írnának nekem, hogy vajon melyik előadót hallanák még, vagy kinek az élettörténete lehetne akár Goldies téma. Ha van kedvük, akkor írjanak nekem, akár a Jazzy Goldies Facebook oldalán, akár pedig a Jazzy Rádió posztja alá. Nagy szeretettel várom az üzeneteket. Most pedig kinyitom a kalendáriumot, és már is sorolom, hogy ki mindenki került be aranybetűvel ehhez a naphoz, illetve azért a környező napokat is megnézzük. 1928-ban, június 21-én született Bara Margit, Kossuth Díjas színésznő, az Újságmúzeum írt róla. Egy szép és tehetséges színésznő, akinek derékba törték a karrierjét az irigyek. Kolozsváron született, ott is tanulta ki a színészi mesterséget, majd az 50-es években áttelepült Magyarországra. Első férje öngyilkossága után teljesen kikészült idegileg, ám végül sikerült talpra állnia. A munkába temetkezett, az pedig volt bőven, hiszen Bara Margit a rendezők kedvence volt. Aztán jöttek a pletykák, jött az ellehetetlenítés. Mindenféle kommunista orgiákról hazudoztak. A kollégák sem álltak ki mellette. Azt hallani, egyedül Szirtes Ádám volt az, aki berohant a kerületi pártbizottságba, és számon kérte a helyi elvtársakat, hogy mit művelnek Barával. Lecsapta a pártkönyvét az asztalra, és távozott. Pedig az is kiderült, Bara Margit soha életében nem látta azt az embert, aki a pletykák szerint összehozta ezeket a bizonyos titkos orgiákat. Megesett, hogy az utcán utána köptek az emberek, a taxis pedig nem vette fel, mert megismerte. A második férje, az olimpiai bajnok pólós, Gyarmati Dezső tartotta benne a lelket, és mikor a már edzőként dolgozó Gyarmatit Kolumbiába hívták szövetségi kapitánynak, örömmel vele ment. Két évig éltek Kaliban, majd hazatérve megszületett a kislányuk Eszter. Egy interjúban Bara Margit elmondta, biztos benne, hogy a nagy népszerűsége miatt lett szálka sokak szemében, és azért terjesztették róla az igazságtalan pletykákat. Ám a pletykák hatottak, körön kívülre került, örökre. Visszavonult, az újságoknak sem nyilatkozott. A rendszerváltás után aztán újra téma lett Bara Margit esete, és akkor már nyilatkozott az újságoknak, ám a színészi pályát soha többé nem folytatta. 2002-ben Kossuth díjat kapott, amely persze gyógyír volt a sebekre. A férje Gyarmati Dezső 2013-ban halt meg, ő pedig 3 évre rá, 88 éves korában aludt el örökre. Aztán ünneplünk is, hiszen 79 éves lett ma Wolf Péter, Erkel Ferenc díjas magyar zeneszerző, zongorista. A Klasszik Rádió idén is összeállította a legjátszottabb kortárs magyar zeneszerzők rangsorát. A 2025-ös lista élén Wolf Péter, Erkel Ferenc díjas zeneszerző végzett, aki már a tavalyi évben is a rádió legtöbbet játszott, kortárs magyar komponistája volt. Nagyon jó egészséget és hosszú alkotókedvet kívánunk innen a Jazzyből is. 1980. június 21-e óta nincs közöttünk Bert Kempfert, a könnyű zene történetének egyik legnagyobb német alakja, aki nem csak az easy listening stílus megteremtőjeként vált világhírűvé, hanem döntő szerepet játszotta a Beatles korai karrierjében is. Jöjjön egy érdekesség Bert Kempfertről. 6 éves korában elütötte egy taxi. A sofőr biztosítója 500 márkát fizetett kártérítésként, ami akkoriban nagyon komoly vagyonnak számított. Édesanyja ebből a pénzből vette meg az első zongoráját, amely aztán meghatározta a jövőjét. Strangers in the Night, Moon Over Naples, mindössze 56 évet élt a szerzőjük, Bert Kempfert.
6 éve nincsen közöttünk egy ország kertészmérnöke, dr. Bálint György. Országos közismertséget és népszerűséget Bálint gazda néven a Magyar Televízió 28 évig futó Ablak című magazinjának állandó munkatársaként szerzett, 101. születésnapja előtt egy hónappal távozott közülünk. És kicsit lapozzunk vissza a tegnapi naphoz, mondjuk tényleg csak felsorolás szerűen, mert szeretném, ha jöhetnének a zenék. Június 20-án született 77 éve, 1949-ben Lionel Richie, amerikai énekes zeneszerző, 69 éves lett Takács Tamás, Máté Péter díjas rock és blues énekes, a Cartago együttes tagja. 1967-ben, tehát 59 éve egyazon napon született a tengeren túlon Hawaiin Nicole Kidman, Oscar-díjas amerikai színésznő, és idehaza Pécset Lovasi András, Kossuth-díjas magyar énekes szövegíró, a Kispál és a Borz együttes énekese, itt nálunk nem sokára majd a Budapest bárral hallhatjuk. És 69 éve hunyt el Sós Imre, a Körhinta legendás színésze, 53 éve pedig Keleti Márton, háromszoros Kossuth-díjas magyar filmrendező sincsen közöttünk. Szerintem róluk később még egy másik Jazzy Goldiesban bővebben is mesélek. Szerintem most már ideje, hogy jöjjenek a zenék. Bert Kempfertre emlékezünk majd a Strangers in the Night 1976-os felvételével Betty Midler énekel, majd a születésnapos Lovasi András, ahogy mondtam, a Budapest Bár csapatával szerepel. A sort pedig Tony Bennett és Lady Gaga zárja, Jazzy Goldies, jó sokat beszéltem, indulhatnak a muzsikák. Jó szórakozást!

És már is folytatódik az időutazás itt a Jazzin, jöjjön néhány érdekesség Judy Garlandról, a Kultúra magazin cikkét szemezgetem. Judy Garland a Minnesota-i állambeli Grand Rapids-ben látta meg a napvilágot Francis Ethel Gumm néven. Egyes források szerint június 12-én született. A család Los Angelesben telepedett le, és a lányok a 30-as évek elején már Garland nővérek néven különböző zenés színpadi produkciókban kaptak szerepet. Judy is ekkortájt vette fel, világszerte ismerté vált nevét. Első filmszerepét 12 évesen kapta, és 1935-ben szerződtette őt a világhírű Metro-Goldwyn-Mayer stúdió. Az igazi áttörést a Broadway Melody jelentette 1938-ban, és nyomban utána következett az Óz a csodák csodája, benne pedig Dorothy szerepe. Judy Garland számára igazi kínzás volt a forgatás, habár ez a film hozta meg a hírnevet számára, nem valószínű, hogy túl szép emlékei lettek volna a forgatásról. A 17 éves színésznőt ugyanis túl nőiesnek találták a szerepre, így fűzővel próbálták leszorítani a melleit, hogy kislányosabbnak hasson. Szigorú diétára is fogták szintén amiatt, hogy aprócskábbnak, esendőbbnek, gyerekszerűbbnek kellett tűnjön. Rászoktatták a fogyasztó tablettákra és a cigarettára, és csak kevés levest kapott enni, hogy mielőbb leszaladjanak róla a felesleges kilók. A 40-es években keresett filmszínésznő volt, ez volt az ő nagy évtizede. Később Fred Astaire és Gene Kelly is a partnere volt. A jellegzetes Garland filmek között szokás emlegetni az 1938-as Mindenki énekel című filmet. A könnyed darabok után a háború utáni években drámai szerepeket is kapott. Judy Garland folyamatosan jelen volt az amerikai zenei életben is. Kellemes hangja tucatnyi lemezen csendült fel, én is játszom nem sokára egy dalt tőle, filmzenéi közül pedig sok megjelent lemezen is. Az 50-es években és a 60-as években a még mindig fiatal Judy egyre kevésbé jutott fontos szerepekhez. Idegállapota romlott, az alkoholhoz és az altatókhoz menekült. Életrajzírója szerint Judy Garland tragédiájáért nem csak Hollywood romboló hatása lehet felelős, hanem sorsának alakulásában kimutatható az apai örökség is. Miközben karrierjét sikerek kísérték, Garland mindvégig magánéleti problémákkal küszködött. Ötször házasodott, egyszer kísérelt meg öngyilkosságot. Többször került szanatóriumba gyógyszerfüggőség miatt, halálos

anyja adósságait a család barátja Frank Sinatra segítségével. És most jöjjenek a zenék. Judy Garland és Frank Sinatra között Louis Armstrong énekel. Itt nálunk a Jazzy Goldiesban.

0: Itt a Jazzin, ez a Jazzy Goldies, ahol folytatódik az időutazás. Múlt évben volt szerencsém életemben először Rómába utazni, pedig fejben nagyon sokszor bejártam, és ehhez nem egy útikönyvet hívtam segítségül, hanem Claire Kennett Rendezvous Rómában című nagyon romantikus regényét. A kötetben az éjszaka Kairóban meséje folytatódik, százszor olvastam. Először éppen középiskolás koromban, és mivel a főhős Anna és a szerelme George, így nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz a sztorit, már csak azért is, mert a középiskolai nagy-nagy szerelmem György volt, ami angolul ugye George. Magunkat láttam a regény lapjain. Most az újságmúzeum.hu cikkét olvasom. A második világháború alatt a koncentrációs táborba tartó vonatról szedte le a harmadik férje. Az első kettőt megölték a háború alatt. 1956-ban pedig ő döntött úgy, hogy elhagyja az országot. A nyomasztó múlt ellenére Kende Klára, írói nevén Claire Kennett, romantikus regényeivel lett világhírű. Egy zsidó kereskedő negyedik lányaként látta meg a napvilágot még 1908-ban. A szőke kislány már egészen korán szerelmes novellákat írt a kis füzetébe, amelyből egyet a kor elismert folyóiratának az Új Időknek is elküldött. A főszerkesztő Herceg Ferenc egyből tudta, hogy gyémántra talált. Az édesapja 1928-ban meghalt, ami komoly anyagi válságba sodorta a családot. Klára így 23 évesen hozzáment az akkor 37 esztendős jómódú tisztviselőhöz, Noni János Nándorhoz. Megtehették, így Kairóban töltötték a nászútjukat. A romantikus díszletek lenyűgözték a fiatal írónőt, aki akkoriban bűnügyi kisregényeket írt. Az ott megélt élményekből született meg később a leghíresebb regénye, a már emlegetett Éjszaka Kairóban. Hamarosan megszületett a kisfia, ám a házasság 6 év után, 1937-ben felbomlott. Klára nem várt sokáig, hozzáment feleségül egy ismert gyógyszerészhez, dr. Bíró Gézához. Még a vérzivataros időkben ismerte meg a harmadik férjét, Bárdosi Pál főhadnagyot, aki rokona volt a miniszterelnök Bárdosi Lászlónak. Az írónőnél fiatalabb Bárdosinak köszönheti, hogy életben maradt. Ő intézte el azt ugyanis, hogy Klára ne jusson koncentrációs táborba. Kende Klára regényei ekkor már sikert sikerre halmoztak, de írói álnéven. A hölgyek imádták Claire Kennett romantikus regényeit, még a kitelepítés előtt megesett, hogy Kende bement egy pesti könyvesboltba és megkérdezte, hogy hogy fogynak Kennett kötetei. Imádják az amerikai írót, jött a válasz a boltostól, aki kinevette, amikor azt mondta, hogy Claire Kennett valójában ő. A világháborús lelkisebek és a kitelepítés okozta gyötrelmek után nem volt meglepetés, hogy Kende Klára 1956-ban a férjével és gyermekével együtt úgy döntött, hogy ők levegőhöz akarnak jutni elég a nyomasztó közegből. Amerikában kötöttek ki, Bárdosi Pál egy felhőkarcolót takarított, Klára pedig egy szörmeboltba ment modellnek. Fiatalon ugyanis városi szépségversenyt is nyert, és aki olvasta már a köteteit, pontosan tudja, hiszen a hátsó lapon mindig az ő portréja volt, hogy egy gyönyörű nőről van szó. Klárának eszébe sem jutott, hogy az Új Világban is ismert írónő lehet belőle, ám egy véletlen folytán találkozott egy kiadó képviselőjével, aki rövid időn belül fillérekért megvásárolta Kende Klára könyveinek kiadói jogait, és nem volt megállás. A regényei a tengeren túlon is sikert arattak, több millió példányt adtak el belőlük. Nagy rajongója lett a szintén New Yorkban élő egykor ünnepelt színésznő Karádi Katalin is, aki csak nem elájult, amikor megtudta, Kende Klára valójában az imádott írója, Claire Kennett. A sokat szenvedett regényíró egyszeriben sztár lett Amerikában, egy társaságba járt az író Arthur Millerrel, ahol Marilyn Monroe-t is megismerhette, de rendszeresen találkozott Tony Curtis-szel és Greta Garbo-val is, de rajongott a könyveiért második Erzsébet, aki ki is tüntette a magyar írót. Erről az időszakáról persze itthon sokáig semmit nem tudhattunk. Aztán 1989-ben Magyarországon Magyarországon is kiadták a könyveit, ugye én ekkor voltam középiskolás, tehát frissen a boltból már megkaparintottam őket. A szerelmes regényeit elkapkodtuk, és Kende Klára is hazalátogatott. Boldog volt, hogy az a világ már a múlté, amelyben annyit szenvedett. A külföldön az egyik legismertebb magyar írónő végül 2000-ben hagyott itt minket. A férje Várdosi Pál 2 évvel később követte őt. A romantika nagyasszonya a gyötrelmes kezdet után szép kort élt meg, 91 éves korában aludt el örökre. És most itt a Jazzy Goldiesban Claire Kenneth, vagyis Kende Klára legnagyobb rajongója, Karádi Katalin énekel. Jó szórakozást!
1: A kettőnk életét úgy féltem én, 100 felhő tornyosul kettőnk egész.

Itt a Jazzin már is folytatódik a Jazzy Goldies, és bár amikor a műsor gondolata megszületett, úgy indultam neki, hogy majd a 20-as évektől a 60-as évek végéig válogatok zenéket, és keresgélek történeteket, de hogy telik az idő, úgy látom, hogy néha-néha bizony megengedtek egy-egy időszakon kívüli előadót is. Cserháti Zsuzsa 1948. június 22-én született Budapesten, szülei korán elváltak, édesanyja egyedül nevelte őt és a húgát, balettáncosnak készült, de a balettintézetben nem vették fel, így is 10 évig tanult klasszikus balettet. Az 1972-es Táncdal Fesztiválon vált országosan ismerté, amikor a Nem volt ő festő című dalával előadói díjat nyert. Minden műfajban otthonosan mozgott, bármit képes volt hitelesen elénekelni, legyen az tánczene, jazz, swing, soul vagy esetleg funky, ezért itt a jazzin is viszonylag sokszor játsszuk Cserháti Zsuzsát. Egymás után készültek rádiófelvételei, olyan slágerekkel hódította meg a hallgatókat, mint a Kicsi gyere velem rózsát szedni, a Boldogság gyere haza és az Árva fiú című dalok. 1975-ben született meg fia Krisztián, ezután énekelte el az egyik legnagyobb slágerét, az Édes kisfiam című muzsikát. Az olasz dal magyar szövegét eredetileg Kovács Katinak írta Bradányi Iván, de az énekesnő lemondott róla Cserháti javára. Több filmzenében lehetett hallani őt, némelyikben látni is. A magyar könnyűzenei élet egyik legnagyobb visszatérése 1996-ban volt, amikor újra elkezdett énekelni, és megjelent Hamu és Gyémánt című nagyon nagy sikerű albuma. Cserháti Zsuzsa ismét sztár lett. A közönség boldogan fogadta az új dalokat. A bizonyítani akarás, a hatalmas siker és az elvárások miatti stressz helyzetek kihatottak egészségi állapotára. 2003. július 23-án hunyt el a magyar könnyűzene ikonikus hangja, Cserháti Zsuzsa, már is megidézem emlékét,

0: Az elmúlt percekben Gáspár Laci énekelt itt nálunk, és ezzel a mai műsorom a végéhez is ért. Remélem szerették a mai válogatást is, és jövő héten is velem tartanak egy órányi időutazásra. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az estéi ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzin. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Annát hallották. Kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez.
1: Jazzy Goldies, itt a Jazzin. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a kánikula, megdőlt a meleg rekord. Holnaptól két napos ülést tart az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddéjfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése. A parlament ezt követően megvitatja a többi között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosító javaslatokat. A képviselők kedden többek között a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, Késő este 23-28 fok között alakul.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták a 4. kerületben a Megyeri utat a Szilaspatak sornál. A 30-as, a 196-os és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szilaspatak sor megállót, valamint a Keleti pályaudvar, illetve Újpalota-Szent Mihály út felé az Óceánárok utca megállót sem. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani, a csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

11 óra után kezdetét veszi a Jazzy Lexikon itt Jazzin. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Kajerik Andrea. A Double D nevet egy olasz produkciós team választotta. Mindkettőjük neve D-vel kezdődik, ők Davide és Donato, kinek beceneve Danny. A Found Love volt az első, s egyben legemlékezetesebb lemezük még 1990-ben. Elsőként szóljon Dave Lee-től és Omar-tól a Starlight. Dave Lee brit DJ producer, aki a héten 18-án ünnepelte 62. születésnapját, de még ma is lelkesen pörgeti a lemezeket, tegnap Londonba muzsikált, jövő héten pedig Ibizára érkezik.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Csillebérci Központi Fizikai Kutatóintézet 1978-ban fejlesztette ki a Pille dózismérőt. Ez volt az első fedélzeten is kiolvasható sugárzásmérő eszköz, amelyet űrrepülése során Farkas Bertalan is használt. A pillét a mai napig használják a nemzetközi űrállomáson.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A várostervezők a 60-as években a lakótelepekhez már üzletközpontokat is terveztek, ehhez még állami norma is meghatározásra került. 1000 lakáshoz 1225 négyzetméter kiskereskedelmi alapterület lett előírva. Azonban gyakran előfordul, hogy ezek a beruházások késtek vagy végleg elmaradtak. A Flórián üzletközpont építését 1973-ban kezdték meg, de még ez év nyarán akadályba ütköztek az építészek. Az alapok kiásása során az Aquincumi légiótábor maradványaira bukkantak. A régészek tiltakozása ellenére az építkezés nem állt le. Egy kis rész kivételével a megmaradt falakat elpusztították, egyes részeit fel is robbantották.
0: Jazzy Lexikon.

a Jazzy Rendezvous-n bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

A Jazzy Lexikon következő blokkjában itt lesz egy nagy sláger 81-ből, Rick James-től a Super Freak. A dalt az évek során sokan felhasználták új produkciók létrehozásához. 90-ben például MC Hammer a You Can't Touch This-hez, 22-ben pedig Nicki Minaj a Super Freaky Girl-höz. Rick James előtt azonban a Supernova lemezt is meghallgatjuk, melynek előadója a Yuki Jobos véd együttes. E nevet azután választották, miután volt szerencséjük együtt dolgozni Yukimi Nagano svéd énekesnővel.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Margit-sziget leghíresebb fája a víztorony közelében álló 200 éves platán. Az ősplatán becenevet viselő egyet törzsének körmérete 6,5 méter, magassága 40 méter, lombja a legszélesebb részen az 50 méteres átmérőt is eléri. A Margit-szigetet 1790-ben a Habsburgok a budai helytartónak, a mindenkori nádornak a használatába adták. 1795-től ezt a címet József főherceg birtokolta, aki a parkok nagy rajongója volt. Ő kezdte meg az európai angol kertek mintájára a sziget parkosítását. Az európai kertekben ekkoriban volt divatja a platánoknak, hazai meghonosításuk József nádor nevéhez fűződik. Az 1838-as árvíz sok fát elpusztított a szigeten, de számos példány túlélte és még ma is él. Ilyen például az 1800-as évek elejéről származó fekete dió és a tekintélyes méretű tiszafa, vagy az idős narancseper, melynek törzse az árvíz következtében feküdt a földre.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula, megdőlt a meleg rekord. Holnaptól kétnapos ülést tart az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 Celsius fokot mértek. Keddélyfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése. A parlament ezt követően megvitatja a többi között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosítójavaslatokat. A képviselők kedden többek között a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Kőszegi Kristóf mixével. Itt a Jazzy.

Ezt a Jazzy Mixet Kőszegi Kristóf készítette. A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy. Jazzy Mix. Kőszegi Kristóf mixével. Itt a Jazzy.

0: ezt a Jazzy Mixet Kőszegi Kristóf készítette. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a kánikula, megdőlt a meleg rekord. Iráni-amerikai tárgyalások kezdődnek Svájcban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már a hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még sosem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Ma nagyon erős lesz az UVB sugárzás is. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari vezetők is. A csúcstalálkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Egy óra után ismét a Jazzy Lexikonnal jelentkezünk itt Jazzin. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kajerik Andrea. A Young and Silver Fox londoni soft rock duo 12-ben egy brit énekes és egy amerikai multiinstrumentalista találkozásából született. Jön tőlük a West Side Jet. Elsőként Valdák és Patricia Ferrara közös lemeze szól a Dating Line, az osztrák producer szerzői jogi ügyvédként is praktizál, Patricia Ferrarával pedig már 10 éve dolgoznak együtt.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Mayerfi pince márvány hordója Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márvány boros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Frank Lauber német jazz-szaxofonos több formációban is muzsikált, s több neves német előadóval is zenélt közösen, még mielőtt első szólólemeze megjelent 20 évvel ezelőtt. A Smooth Jazz album a More Than Words címet kapta, erről szól majd a Bridges Over Water. Digby Jones pedig egy piña coladára invitál minket. A brit producer műveivel már lehetett találkozni a Café del Mar válogatásokon, és sok-sok reklámzenét is köszönhetnek neki a brit tévénézők és rádióhallgatók. Elsőként a Two Another Austral-Brit R&B duo felvétele szól, a Without You. A csapat tagjai egyébként Sydneyben még középiskoláskorukban ismerkedtek össze.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élt újra, de már nem az amszterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként.
0: Jazzy Lexikon.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

0: Folytatódik Jazzy Lexikon.
1: A Where Do I Begin dal eredeti instrumentális verziója még 70-ben lett sláger a Love Story filmnek köszönhetően. Később Andy Williams előadásában szerepelt a listákon a dal, aztán Shirley Bassey Velszi énekesnő is lemezre énekelte. S még mindig maradjunk a 70-es években. Az Earth, Wind & Fire 79-ben jelentkezett a Can't Let Go dallal. A chicagói sikercsapat egyébként a mai napig létezik, igaz, az évtizedek során rengeteg muzsikus megfordult az együttesben. A múlt hétvégén Honoluluban volt

0: Jazzy Lexikon.
1: A Lánchíd volt az első híd, amelynél kivétel nélkül mindenkinek hídvámot kellett fizetnie. A folyón átkelni vágyókat igen részletes árjegyzék alapján sorolták a megfelelő árkategóriákba. A gyalogos már akkor is felárat fizetett, ha a vállán vagy a hátán terhet vitt. Éppen ezért az újságok mindenkinek azt tanácsolták, hogy esernyőjüket ne vállukon, hanem hónuk alatt vigyék. A sertést, kecskét vagy éppen fejős tehenet áthajtók is más-más összeget fizettek, de különböző tarifák vonatkoztak a három ember által húzott terhelt taligára, a négy vagy több utast szállító hintókra, vagy a marhák által húzott paraszt szekerekre. A díjtételek a következő évtizedekben a közlekedési szokások és eszközök átalakulásának megfelelően változtak. A Hídvám intézménye 1918. novemberéig állt fenn.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Tárgyalások kezdődnek a közel-keleti konfliktus lezárásáról. Nagyon erős az UVB sugárzás. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Már a hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még sosem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Incidensek nélkül zárult a több ezres diáktüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Idehaza holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvénymódosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállat takaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Folytatódik a hőség. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kettő óra után folytatódik a Jazzy Lexikon itt a Jazzin. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. A folytatásban érkezik Amy Winehouse brit énekesnőkinek második albuma, a Back to Black 20 évvel ezelőtt jelent meg. Erről 5 dalt adtak ki kislemezen, utoljára a Love is a Losing Game-t. Elsőként Sarah Jane Morris és Mario Biondi előadásában szól a Back Together Again. Sarah Jane Morris nagy tisztelője volt Roberta Flacknek, s emiatt szeretett volna a feldolgozással emléket állítani a tavaly februárban elhunyt többszörös Grammy-díjas amerikai énekesnőnek.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihíváson kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találka helye volt.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Lexikon következő blokkjában hallhatjuk Trombone Shorty lemezét, a Backtown. A New Orleans-i muzsikus másfél évtizeddel ezelőtt jelentkezett az Azonos című albummal, melynek két felvételén Lenny Kravitz is vokálozott. Dean Martin és Robbie Williams előadásában már is szól a Please Don't Talk About Me When I'm Gone. Ez a dal közel egy évszázada, 1930-ban született. Dean és Robbie különleges verziója pedig már a kiváló énekes komikus halála után készült el, s 2007-ben megjelent Forever Cool posztumusz duett albumán jelent meg.

0: Last time I was this hot, I had a kid.
1: Jazzy Lexikon. Az első csoki gyár névadója az ipari úttörőként is ismert Stümmer Frigyes. A hamburgi cukrászmester 1866-ban telepedett le Pesten és vállalt munkát egy Szent Király utcai kis cukorka üzemben, melyet 2 évvel később megvásárolt. A folyamatos fejlesztéseknek, bővítéseknek köszönhetően ez a szerény vállalat Magyarország legnagyobb csokoládégyárává nőtte ki magát. 1883-ra már gőzüzemű csokoládégyártás folyt. Az itt gyártott kiváló minőségű termékek méltán keltek versenyre az osztrák, svájci és cseh konkurensekkel. Stümmernek mind üzleti, mind műszaki szempontból kiemelkedő sikere volt. A kitartó rendületlen munkát maga Ferenc József is elismerte azzal, hogy az ipar fejlesztésében elért tevékenységéért a koronás arany érdemkeresztet adományozta a csokoládégyárosnak.
2: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

ez itt még mindig a Jazzy Lexikon. Egyszer volt, hol nem volt a 60-as években Herbie Hancocknak egy sikeres lemeze, a Cantaloupe Island. Ezt az Us Free Breed Jazz Rap együttes közel 3 évtizeddel később felújította. Brian Simpson kortárs smooth jazz billentyűs bemutatkozó albuma a Closer Still címet kapta, s 95-ben jelent meg. Erről jön a címadó dal. Elsőként a Hess is More Down formációtól forog a Glove is in the Air. Lemezeik elsősorban attól különlegesek, hogy skandináv folk motivumokat is gyakran felhasználnak elkészítésükhöz.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1824-ben avatták fel a mai Királyi Pál utcában az újpesti lövöldét, ahol a polgárok a céllövést gyakorolhatták. A klasszicista épületnek hosszú dór oszlopsora és díszes diadal ívszerű kapuja volt. A lőtér mellett vendéglők, pipázó, társalgó és tánctermek is voltak, valamint egy park is tartozott hozzá, aminek következtében a létesítmény a polgári élet egyik központjává vált. A sokak szerint Pest legszebb épületének számító lövöldét az 1838-as árvíz elpusztította. Az új épületet a külső Erzsébetvárosban húzták fel. Az előzőhöz hasonlóan ezt is Zambelli András tervezte, és még abban az évben József Nádor avatta fel. 1874-ben az itt működő lövöldéről nevezték el a teret Lövöldetérnek.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegényházak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyal. Szegényházként a II. Világháború közepéig működött, amíg a budai várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták.
0: Jazzy Lexikon.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

0: munka.
1: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz, a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu, a te új mobil szolgáltatód.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Szanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.szanitol.hu, a tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Tárgyalások kezdődnek a közel-keleti konfliktus lezárásáról. Nyári közlekedésbiztonsági akció kezdődik. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Már a hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még soha nem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcstalálkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Ukrán dróntámadásban 4 meghaltak, 28 pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten, a Krímben, közölte az elcsatolt régió vezetője. A Kercsi szorosban egy kompot ért dróntalálat, emiatt felfüggesztették a kompforgalmat az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernyihiv megyében, valamint a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén. Idehaza holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és a Védelmi Hivatalra és az alaptörvénymódosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad. Nagyon erős az UVB sugárzás. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset miatt az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt nem járható a középső sáv. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnal 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban igyekszünk mindig megemlékezni a világnapokról, vagy olyan napokról, amely Magyarországhoz kötődik, nem marad ki a gyermeknap, az anyák napja, és persze az apák napja sem fog kimaradni, úgyhogy most az apák napja lesz a témánk. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy azon kívül, hogy az eredetét megismerjük, vajon Budapesthez egy hoz fog kötődni, mert ugye legutóbb anyák napján ott az anyák napi szobrokról meséltünk a hallgatóknak.
2: Igen, hoztam egy-két szobrot is, de szerintem nagyon érdekes, mert tényleg ez egy kicsit méltatlanul háttérben lévő ünnep. Az anyák napja az mindig sokkal nagyobb média figyelmet kap, és egyáltalán az anyák szerintem több figyelmet kapnak, és azt gondolom, hogy az úgy szép, hogyha az édesapákról is megemlékezünk, hiszen pont ugyanolyan fontosak a gyermekek életében, ugyanannyira nélkülözhetetlenek, sorsuk formálói. Magyarországon és a világon nagyon sok helyen június 3. vasárnapja az apák napja. Nálunk is így van. Hogy ez miért pont ekkor van, ez nagyon érdekes, én nem ismertem a történetet, úgyhogy gondoltam, hogy ezzel is kezdhetnénk. A legismertebb variáció szerint ez az ünnep egy bizonyos Sonora Smart Dodd nevű hölgyhöz kapcsolódik. Ő a 20. század elején szorgalmazta ennek az ünnepnek a létrejöttét, ugyanis az amerikai hölgy és a testvérei, ők anya nélkül nőttek fel, édesapjuk nevelte őket, aki egy polgárháborús veterán volt, William Jackson Smart, mivel a második felesége életét vesztette, utolsó közös gyerekük születése közben neki kellett helytállnia mindkét szülő helyett. Rendkívül odaadó, kitartó, példamutató édesapa volt, és ez inspirálta arra a lányát, Sonorát, hogy az anyák napja mellett az apák is kapjanak egy napot, amikor tényleg őket ünneplik, és rájuk emlékeznek. A lány eredetileg június 5-ét szerette volna apák napjának, ez volt ugyanis az ő születésnapja, édesapja születésnapja, de a hatóságok malmai egy kicsit lassabban őrültek, úgyhogy végül június 3. vasárnapjára jegyezték be az apák napját.
1: Mióta ünnepeljük ezt?
2: Az első apák napját 1910. június 19-én ünnepelték, és ezt követően minden évben megtartották ezt az ünnepséget, azonban el kellett teljen néhány évtized ahhoz, hogy ez szélesebb körben, országhatáron túl is ismerté váljon, és ehhez nagyon sokat hozzájárult az Amerikai Egyesült Államok 28. elnöke Woodrow Wilson, aki részt vett egy 1916-os apáknapi ünneplésen, és emellett az akkori külügyminiszter is szorgalmazta ennek az ünnepnek a széles körben való megismertetését, bár annak idején azért volt is ellenállás. A szivarárusok és a férfiruha készítők ugyanakkor meglátták az ünnepben rejlő pénzügyi lehetőséget, és ők viszont szorgalmazták ezt az ünnepet, és bár sokáig nem vette komolyan a közvélemény ezt a napot, a feminizmus sem segített, végül is 1972-ben Richard Nixon amerikai elnök tette hivatalosan elismerté, tehát azért el kellett telnie 6 évtizednek, hogy az ünnep egy lokálisból egy egészen globális ünneppé váljon.
1: Amerikában tehát akkor hivatalos ünnep lett, és utána ez hogyan jött át mondjuk Európába?
2: Nagyon érdekes, hogy ez az ünnep nem csak Amerikában ismert, hanem több más országban is, és nem mindig ugyanakkor ünneplik, tehát erre nagyon sok variáció létezik. Németországban például már a 18. században is ünnepelték, ott a mennybe menetel napja, a húsvét utáni 40. nap volt az apák napja. Az Egyesült Királyságban érdekes módon 9 hónappal az anyák napja előtt tartják az apák napját. Az iszlám világban áprilisban van, Tájföldön pedig a mindenkori uralkodó születésnapja határozza meg az ünnep pontos dátumát. Magában a katolikus vallásban is van hagyománya az apák napjának, ez március 19-e, Szent József napja. Az egyház március 19-én, Szent József napján tartja ezt az ünnepet.
1: Itthon?
2: Itthon szerintem még mindig jóval kevesebb szó esik erről az ünnepről, mint az anyák napjáról. Találtam különben egy nagyon érdekes néhány mondatot, egy 1938-as Nők világa című labból, idézhetem?
1: Igen.
2: Szabadjon szót emelnem az apák érdekében. Ádám óta ők voltak a világ legsajnálatra méltóbb alanyai. Soha senki, még a kutya sem törődött velük. Így írtak 1938-ban, de hát szerintem azért ez is egyre szélesebb körben ismert, ezért most mi is tehetünk, hogy emlékezzünk meg az édesapákról, ahogy mondtuk, tényleg ugyanolyan fontosak, mint az édesanyák, úgyhogy szerintem mi is hívjuk arra a rádióhallgatókat, hogy köszöntsék fel az édesapjukat, ha tehetik, vagy emlékezzenek meg róla, ha már nem tölthetnek együtt időt, vagy legalább öleljük meg őket.
1: És akkor van két szobor, amely ehhez a naphoz kapcsolódik, vagy olyat ábrázol, hogy apa fia, a lánya.
2: Itt bizony nem volt olyan könnyű szobrot találnom, nem volt olyan könnyű, mint az anyák napjára. 17. kerületben található a Borsó út 75-ös szám előtt. Itt van egy óvoda, és az óvoda előtti parkban találjuk ezt a szobrot. Laborc Ferencnek az Apa és Fia című szobra 1982-ből. A másik pedig az én egyik nagyon-nagyon kedves szobrom, ezt mindenki megnézheti a város szívében, van a Vörösmarty téren, a Vörösmarty szobor, ami ugye egy nagyon sokalakos szoborkompozíció, a közepén találjuk Vörösmarty Mihályt, de körülötte a társadalom szinte minden rétegének a képviselőit megtaláljuk. Van itt munkás, van díszmagyar ruhás férfi a kislányával például, ami egy nagyon szép apa-lánya kapcsolatot mutat. Van itt iskolás fiú, öreg paraszt, tehát több generáció férfi tagjai is megjelennek, de van egy munkás a feleségével és a kisfiával, tehát van egy ilyen három alakos család kompozíció rész is ebben a haraszti mérkőtömbből kifaragott szoborban. Úgyhogy ha elmegyünk a Vörösmarty térre és alaposan szemügyre veszük, akkor találunk ott édesapákat is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és minden apukának boldog apák napját kívánunk.
2: Így van.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: drop the stone.
1: Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával itt a Jazzin.
2: A Mesélő Budapest rovatban ma sétálni fogunk, de nem vízszintesen, hanem mondhatnám azt is, hogy függőlegesen. Egy toronytúrán vehetnek részt most velünk a hallgatók.
3: Igen, arra gondoltam, hogy olyan szép idő van már mostanság, és ha valaki szeret felmenni tornyokba, és szereti madártábladon megcsodálni a fővárost, akkor érdemes egy-egy ilyen helyet beiktatni. Beszéltünk már a MOL Campus toronyról, és most a Mátyás templom tornyát hoztam a rádió hallgatóknak, ami az, nekem az egyik személyes kedvencem. A toronyról nagyon fontos tudni, hogy Mátyás király volt az, aki a délnyugati harangtornyot, tehát ezt a nagyon szép nyolcszögletű tornyot ráemelte a templomra, és ekkortól nevezzük a tornyot Mátyás templomnak, hiszen a templomnak a hivatalos neve Nagy Boldogasszony templom. Ez a nyolcszögletű torony, ez rajta elhelyezett címer felirata szerint 1470-re készült el. Akkor nem volt még az a mostani szép csipkés, gótikus csipkés sisakja, hiszen ez csak később került rá, de maga a nyolcszögletű torony az már 1470-ben állt. Aztán tudjuk azt, hogy jött a törökkor, templomból mecset lett, és a müezzinek naponta ötször mentek fel a toronyba, ötször hívták imára az iszlám hívőket, és ahogy mondtam korábban, a milleniumi átépítések során Sulek Frigyes álmodta meg a mostani nagyon szép gőcsipkés tornyot. És ebben a toronyban az 1890-es évek végén történt egy nagyon érdekes momentum, a fővárosi lapok erről be is számolnak, hogy a fővárosi tűzoltók főparancsnoka felmászott a toronyba, azzal a céllal, hogy megvizsgálja, idézem, vajon a Mátyás templom erkélye alkalmas-e tűzjelző állomásnak. És ő úgy találta, hogy igen. És hát ezzel a kedves hírrel lepte meg Budavár a lakóit, hogy a jövő évtől, azaz 1895-től kezdődően a Mátyás templom tornya tűzjelző torony lesz.
2: Ebbe a toronyba csak a kiváltságosok és akiknek ott dolga volt, azok léphettek be?
3: Így van, pontosan. Tehát régen ugye őrszemek figyelték a toronyból mindig a várost, és ha tűz ütött ki, akkor riasztották a lakosságot. Tudjuk azt például, hogy az 1840-es években hat templom a harangkongatások számával jelezte, hogy melyik város részben támad fel a tűz. A belváros egy harangot kongatott, a Ferencváros kettőt, Józsefváros hármat, Lipótváros négyet, Terézváros ötöt, a budai Mátyás templom pedig hatot kongatott, és így jelezte a tűz kitörését. Tehát egy ilyen tűzjelző tornyot hoztak létre a Mátyás templom tetejében. Aztán tudjuk azt, hogy idővel a toronyőrség már távbeszélőn jelentette a tüzet a laktanyába, és 1900 környékén már szinte mindenütt telefon helyettesítette a távírót is. Ez a módszer különben egészen sokáig fennmaradt, 1911-ig volt a Mátyás templom tornyában tűzjelző állomás.
2: Tehát tűzjelzésre használták. Kik voltak még itt a toronyban?
3: Ami szintén nagyon érdekes, hogy toronyzenészek is szolgáltattak zenét a Mátyás templom tornyából. Ezek a toronyzenészek a szabad királyi városok alkalmazásában álló muzsikusok voltak, és hát a városok zenei életének központi szereplői. Zenével fogadták az érkező, az áthaladó és a távozó előkelőségeket, de emellett ők kezelték a toronyórát például, őrködtek, tüzet jeleztek, ahogy mondtuk már, és tudjuk azt, hogy a Mátyás templom tornyából már 1500-ban például a toronyzenészek újévi köszöntő zenét szolgáltattak 1500-ban.
2: Elképesztő.
3: De szerintem ez fantasztikus. Aztán beszéltünk a müezzinekről, akik szintén föntről jelezték az ima alkalmakat, és aztán a Mátyás templom tornyában 1896-tól csendült fel ismét a zene, általában évente egyszer, de nagyon szép hagyományt teremtve ezzel, és ezt a hagyományt aztán a kőbányai Szent László templom is átvette 1899-ben. Nekem az egyik személyes álmom lenne, hogyha ezt újra talán fel lehetne eleveníteni a Mátyás templomban. Képzeld el, hogyha a toronyból zenét hallhatnánk. Szerintem fantasztikus lenne.
2: Mióta látogatható a nagy közönség számára? Látogatható?
3: Látogatható 2015 óta, ugye felújították a templomot, és ennek keretében a tornyot is, tehát 2015 óta megnyílt a harangtorony, szervezett túrák keretében fel lehet menni. A torony magassága egy picivel több, mint 78 méter, és hát a kilátó teraszra 197 lépcső megmászása után jutunk fel. Tehát azért ez egy jó kis kardió program, és 46,73 méter magasságból élvezhetjük a város panorámáját. Közben, ahogy felmegyünk, háromszor meg is állunk, a Mátyás torony szobában, illetve az alsó és a felső harangszinten, de hát a kilátás az tényleg mindenért kárpótolja az embert, hiszen ha jó az idő és tiszta a levegő, akkor akár a Gödöllői kastélyig is el lehet látni.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: De jó. Olyan érdekes, nem?
4: Jazzy. Együtt vagyunk.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most Róbel Alajosra fogunk emlékezni. 170 évvel ezelőtt született, úgyhogy ha találkoznak olyannal, hogy Róbel 170 jubileumi év, akkor ez emiatt van.
2: Így van, és nincs ezzel másképp a Magyar Képzőművészeti Egyetem sem, aki a Róbel 170 jubileumi év keretében tiszteleg a legendás szobrászművész születésének 170. évfordulója és halálának századik évfordulója előtt. Ugyanis ő 1856. június

0: legenda övezte. Elvárta például a portástól, hogy minden reggel kürtön fújja el az ünnepi fanfárt, amikor a mester lóháton kivágtatott az epreskertből. De azt is tudjuk róla, hogy történelmi jelmezes estélyeket rendezett, ahol bíborosi ornátusban vonult, tanítványai vitték az uszáját, a kert pedig bengáli fényben úszott. De arról is van például feljegyzés, hogy egy farsangi éjszakán akkora mágiát raktak, hogy a környékbeliek tűzvészt sejtve kihívták a tűzoltókat. Az emlékezések szerint még a kutyáját is oroszlán jelmezbe öltöztette Strobl Alajos azért, hogy elriassza a betolakodókat. Ezekből a leírásokból egy hihetetlenül színes és tényleg romantikus egyéniség bontakozik ki.
1: Strobl Alajos, ugye ő egy magyar szobrász volt, a századforduló magyar szobrászatának vezető egyénisége, de én azt gondolom, hogy minden művésze életében eljön az, amikor elkezd tanítani. Az ő életében is volt ilyen?
0: Igen, méghozzá 1885-től 40 éven keresztül tanított a Képzőművészeti Egyetem jogelődjén az országos mintarajztanodán, 1897-ben pedig megalapította a szobrász mesteriskolát, ugye ennek volt az epreskert a fő helye. Ott rendezte be tehát az oktatás és az alkotás különleges központját. Ez a mesteriskola, amelyet nyugdíjazásáig 1925-ig irányított, nem csak oktatási tér volt, hanem egy sajátos romantikus kis univerzum, historizáló díszletek, volt ott egy barokk kálvária, gótikus kőtöredékek, antik másolatok, és ezek között születtek azok a művek Strobl Alajos keze alól, amelyek a mai napig meghatározzák Budapest arculatát.
1: Mik ezek? Lesznek példák?
0: Egészen elképesztő. Például a Budai Királyi Palota Mátyás Kút szoborcsoportja, erről már beszéltünk, a Halászbástya mellett álló Szent István szobor például, a Zeneakadémia homologzatán található Liszt Ferenc szobor, vagy például a Nemzeti Múzeum előtti Arany János szobor. Ezek mind-mind olyan meghatározó szobrai a fővárosnak, amiket szerintem mindenki ismer, és mindenkinek megjelenik valami, tehát Strobl keze nyoma tényleg ott van a város számos pontján.
1: A Magyar Képzőművészeti Egyetem volt az, aki ugye elkezdte a Strobl 170 jubileumi évet, de mivel várják, vagy hogy kezdődött ez az év?
0: Ez a jubileumi év jelmezes farsangi mulatsággal és egy különleges kiállítással indult, hiszen a mester emlékét próbálták ezzel feléleszteni. Az egyetem hallgatói, oktatói, munkatársai Út a halhatatlanság forrásához című 1897-es történelmi jelmezes művészbál kortárs parafrázisával, látványos jelmezekkel, élőzenével, lovasokkal, illetve saját készítésű lakomával idézték meg az epreskerti ünnepségek romantikus hangulatát. Így indult tehát a jubileumi év, és ezzel egy időben nyílt meg, és december végéig látogatható a Strobl epreskertje című kiállítás, és ezzel elmondhatjuk, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem szó szerint kivitte Strobl életművét és történetét az utcára, hiszen a Bajza és a Szondi utcán sétálók 20-20 nagyméretű tablón keresztül ismerhetik meg Strobl legendáit és az epreskert történetét. A kerítésen elhelyezett tablók óhatatlanul is megállásra, olvasásra, felfedezésre hívják a járókelőket. És ennek a tárlatnak az a különlegessége, hogy mindeddig publikálatlan archív fotók engednek bepillantást Strobl műtermének világába, az epreskert történetébe, sőt az első világháború idején itt működő hadikórház mindennapjaiba is. Ezek a fotók a művész leszármazottainak gyűjteményéből kerültek a kiállítás részére.
1: Lesz a csúcspontja a jubileumi évnek?
0: Igen, a Strobl 170 című nagyszabású kiállítás július 16-án nyílik meg az Egyetem Andrássy úti főépületében, a Barcsai teremben.
1: Szerintem ez is egy nagyon jó apropó, hogy esetleg egy ilyen túrát szervezzünk magunknak, hogy olyan szobrokat nézzünk meg, amely Strobl Alajoshoz kapcsolódik. Köszönöm.
2: Jessie!

0: Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest múzeumai sorozatunknak egy következő állomása érkezik, amely pedig nem más, mint az Unikum ház. Ez egy magán állami, hogy képzeljük el, illetve mi minden található benne, bár én azt gondolom, hogy a népből azért már kiderül, és hogy hol vagyunk, ez is nagyon fontos.
2: Hát igen, a Cvak Unikum több mint 40 hazai, illetve a világ minden részéről érkező fűszer és gyógynövény kivonatából, illetve párlatából készül. Ugye a legenda szerint az italt először a Cvak család egyik őse, Cvak doktor készítette gyógyszerként, és felajánlotta II. József Habsburg császárnak, aki miután megkóstolta azt, így szólt németül, das ist ein Unikum, ugye azt jelenti ez, hogy hát ez egy igazi unikum, különlegesség, és ez lett aztán a neve ennek a tényleg mára már összetéveszthetetlen gömbölyű üvegbe palackozott gyógynövény italnak. Szerintem minden magyar ismeri az unikumot, rajta a keresztet, piros keresztet, úgyhogy ennek a nyomába megyünk most. Az Unikum Hungaricum. Tehát Magyarország nemzeti italaként is ismerhetjük. A receptje pedig 7 pecsétes családi titok. Azt tudjuk a recept szerint, hogy az unikumot 6 hónapon keresztül töltyfahordóban érlelik, és hogy mindez hol történik, ide látogatunk, a Soroksári úti gyár pincéjébe. Tehát a Soroksári úton vagyunk. Cvak József 1840-ben alapította a gyárat, amely 1892-ben költözött a Dunapartra, erre a Soroksári úti telekre, ahol felépítették ezt a gyárépületet, és a gyár a kommunizmus 40 évét leszámítva mindig is a család tulajdonában volt. Tehát ez megválaszolja az első kérdésedet is, hogy a mai napig is egy magánkezdeményezés, tehát egy magán, egy családi tulajdonban lévő múzeum, és dr. Cvak 5. generációs örököse, Cvak Péter 1988-ban tért vissza Magyarországra, visszavásárolta a gyárat partnerével, az Underberg családdal együtt. Azt tudjuk, hogy Cvak Péter elhunyt 2012-ben, de már előtte átadta a részvénytársaság igazgatóságának elnöki tisztjét, a legfiatalabb fiának Sándornak, és majd lánya Izabella is az igazgatóság tagja lett.
1: Mit található az Unikum házban, azaz a múzeumban?
2: A Cvak család történetét is megismerhetjük, nagyon érdekes, nagyon regényes a családnak a története. A vitrinekben megismerhetjük a korábbi palackokat is, tehát ahogy az elején is mondtam, ez egy nagyon jellegzetes gömbölyű üveg, azért az évek során változott a címke rajta, picit a formája is, de mindennek nagyon sok tárgyi elemét is megláthatjuk a múzeumban. Megnézhetjük a régi lepárlót is, amit az Unikum szívének hívnak, hiszen itt készül a legendás ital, megfigyelhetjük, hogy töltyfahordókban hogyan érlelik. Megláthatjuk a gépeket is, amelyet a lepárláshoz használ, illetve a fűszereknek egy jó részével is megismerkedhetünk, hiszen ahogy mondtam, a receptúra az titkos, több mint 40 összetevője van, ebből néhányat persze a család publikussá tett, de hát maga az a plusz titkos összetevő, amiről nem tudhat senki, az persze itt sem válik számunkra ismerté. Digitális élményben is részünk lehet, le lehet menni, körbe lehet járni az egész gyári létesítményt. Megnézhetjük például azt a svéd útlevelet is, amelyet Raoul Wallenberg svéd diplomata állított ki Cvak Péter számára. Ugye nem árulunk el titkot azzal, hogyha elmondjuk, hogy a Cvak család zsidó származású, zsidó hátterű, tehát ezért volt fontos, hogy Raoul Wallenberg próbálta őket is menteni, illetve azt a plakátot is megfigyelhetjük, azt a bizonyos vizes ember plakátot, amit te lehet, hogy te is, vagy mindannyian emlékszünk rá, amikor egy vizes férfi fej bukkan ki, aki nagy lelkesedéssel reklámozza az unikumot, és hát emellett meg is kóstolhatjuk, hiszen az unikum most már az eredeti keserű íz mellett számos új ízzel gazdagodott, ezeket meg lehet kóstolni, úgyhogy egy több érzékreható élmény ben lehet részünk, hogyha ellátogatunk oda.
1: És van természetesen ehhez is legenda, mint oly sok minden máshoz, hogy az Unikum receptje titkos, ez ugye nem legenda, viszont az, hogy a leírás állítólag az esztergomi bazilika levéltárában van, hogy ez így van, vagy sem, hát az nem derült ki, de ide is ellátogathatnak, köszönöm.
0: Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk.

mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csúk, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az óra?

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most nagyon-nagyon-nagyon sokat megyünk vissza az időben, Szent László születésnapjáig, és ennek apropóján pedig egy nagyon különleges templomot ismerhetnek meg. Na de jöjjön a dátum, illetve jöjjön akkor ez a templom.
2: 1046. június 27-én, 980 évvel ezelőtt született meg a lovak király, Szent László. Valóban ő ihlette az 1900. június 27-én, tehát szintén a születésnapján felszentelt Szent László templom építését is. És Kőbányára látogatunk ennek a templomnak a keretében.
1: Erről a templomról már egy régebbi műsorban megemlékeztünk, és akkor említetted, hogy ez egy leg. Mikor végigvettük a kerületeket, akkor Kőbányán ez volt az egyik leg.
2: Igen, és kiderül, hogy mi a leg a templommal kapcsolatosan. De hogy miért is itt épült fel, és milyen is volt Kőbánya, amikor ez a templom megépült, azt mindenképp elmondhatjuk, hogy az 1800-as évek második felében az ipari fejlődéssel ugrásszerűen megnövekedett Kőbánya lakossága, és hát a katolikusoknak szükségük volt egy nagy befogadó képességű templomra, mivel kinőtték a kápolna téren álló Conti kápolnát. Így merült tehát fel a templom építésének ötlete, amelyre több tervező is benyújtotta a pályázatát. Az 1896-os világkiállítás miatt az építészek egymást próbálták túlszárnyalni, szebbnél szebb tervek születtek, és végül a pályázatot a Kőbányán élő Lechner Ödön, a magyar szecessziós építészet nagymestere nyerte, páratlanul színes és részletgazdag tervvel. Ennek az épületnek az a különlegessége, hogy több építészeti stílust is felvonultat, megjelenik a perzsa és a magyar népi stílus, és igazi szín, minta és stílus kavalkádot találunk a templomon.
1: Mikor kezdődött ennek a templomnak az építése, ha 1900-ban szentelték fel?
2: 1894 és 99 között építették, és a legjelentősebb mesteremberek is tervezőik munkálkodtak rajta. Az fontos elmondanunk, hogy a templom helyén korábban egy csónakázótó állt.
1: Kőbányán vagyunk, és ez hozzájárul ahhoz, hogy innen valamit bele is tettek a templomba, de hátulról jövősen kérdeztem meg.
2: Abszolút, hiszen a templom építéséhez szükséges követ a Kőbánya nevét is megalapozó helyi kőbánya, illetve a téglagyár adta, és igazi különlegesség, hogy az épületet kívül belül gyönyörű pécsi, zsolnai termékek díszítik, a mázas téglák, a tetőcserepek, a díszek, a szobrok, a templomot őrző öt gyönyörű angyal és a színes mázas óralap is a porcelánmanufaktúra hírnevét öregbítik.
1: Milyen a templomnak a belseje?
2: Az oltárok, az apostolokat ábrázoló szószék, a keresztelőkút és a szentelt víztartó szintén zsolnai kerámia, templom belsejében található mozaikok és az ablakdíszek pedig Rót Miksa műhelyében készültek. Ezeket sajnos pótolni kellett, de az oltárok mozaikjai például eredetiek. A templom belsejében, méreteiben és szépségében is kiemelkedik a Szent Lászlót ábrázoló oltárkép, ez Roskovics Ignác műve 1899-ből, és a legenda szerint a főoltárt a II. Világháború idején a Kőbánya alatt húzódó óriási, több kilométeres pincerendszeren keresztül menekítették ki, darabokra szedve. Az ablakokon és a mellékoltárokon például megtaláljuk a felajánló családok neveit, az apró üvegmozaikokból készített Szent Antal oltárt például a közelben sörgyárat működtető Dréher Antal és családja ajánlotta fel.
1: A háborúban mennyire rongálódott meg ez a templom?
2: Hát nagyon nehéz időszak volt a templom számára is, hiszen a németek kilövő állásnak használták a kivételesen magas tornyot, az oroszok pedig istállónak a templomot. Aztán a II. Világháborút követően az 1970-es évek végén kezdődött el a felújítás, amely indokolatlanul elhúzódott, és szerintünk, nagyon sokak szerint a kor ideológiája is szerepet játszott ebben, hiszen gyönyörű templom volt, és próbálták álványerdővel elrejteni ezt a gyönyörű templomot. Több mint 20 éven keresztül állt álványerdőben, itt senki nem láthatta. Nekem a férjem kőbányai, és ő mondta, hogy ő egész gyerekkorában, fiatal korában úgy látta a templomot, illetve nem látta a templomot, és fantasztikus volt, amikor végre eltávolították, 1992-ben bontották csak le az álványokat, és a felújítási munkálatok csak 2001-re fejeződtek be. És ahogy már te is mondtad a legelején, a templomnak a legje az nem más, mint hogy ennek a templomnak van a legmagasabb templom tornya, 83 méter magas, kupoláját tekintve pedig csak a Szent István Bazilika 96 méteres kupolája magasabb nála.
1: A látogatók, ha ellátogatnak most a Szent László templomba, hogy nézhetik meg?
2: Meg lehet a templom belsejét is tekinteni, fel lehet menni a toronynak az erkély szintjéig is, és innen biztonságban megcsodálhatják a panorámát. Ezt egyeztetni kell előre, ez nincs mindenki számára mindig nyitva, de látogatható. Ha felmegyünk a templom toronyba, akkor tiszta időben a Szabadság szoborig is elláthatunk, és azt is megfigyelhetjük, hogy a templom majdnem egy magasságban fekszik vele, hiszen Kőbánya hegye, ezt nagyon kevesen tudják, hogy Kőbánya tényleg egy elég magas területen fekszik, az Óhegy tengerszint feletti magassága 147 méter, ami tényleg összevethető a 235 méter magas Gellért hegyjel, illetve a 175 méter magas Várhegyjel. Tehát majdnem olyan magasan van az Óhegy, mint a Várhegy.
1: A templomnak milyen a környezete?
2: Előtte találjuk a névadó Szent László és az építész Lechner Ödön szobrait. Lechner szobrát halálának 100. évfordulóján avatták fel, és a főalak mellett az emelvényen az építész főműve, a kőbányai Szent László templom kisebb változatát is megtaláljuk, illetve a szobor elé helyezett mészkő csíkokon az építész legfontosabb műveinek a neve, illetve az építés éve olvasható. Tehát ez Lechner Ödönnek tényleg egyfajta életmű bemutatása.
1: Tehát akkor Lechner Ödön magyar szecesszió.
2: Igen, és ez pedig a magyar szecesszió egyik remek műve, és hát sajnos talán a központtól való távolabbi fekvése miatt kap a keleténél kevesebb figyelmet és látogatót, de ezen érdemes változtatni, úgyhogy ha lehet, akkor tegyünk róla.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kedden dönthetnek a védett benzinár megszüntetéséről. Hőségriasztást adtak ki Nagy-Britanniában. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, 28-an pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten, a Krímben, közölte az elcsatolt régió vezetője. A Kercsi szorosban egy kompotért dróntalálat, emiatt felfüggesztették a kompforgalmat az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernyihív megyében, valamint a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Az eddigi legmagasabb júniusi hőmérsékletet, 35,6 fokot 1976-ban Southamptonban mérték. Melegek lesznek az éjszakák is, a hőmérséklet várhatóan nem csökken 20 fok alá. Idehaza nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást. Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is előfordulhat. A szél többnyire gyenge marad. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset miatt az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt nem járható a középső sáv. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

4 óra után önök a Jazzy Lexikont hallják itt a Jazzin. Köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Hamarosan érkezik Luther Vandross R&B énekes egy olyan dallal, melyel 92-ben 2 Grammy-díjat is be tudott gyűjteni. Ez a Power of Love, melynek elkészítéséhez egy korábbi sikerdalt is felhasznált, a Sand Pebbles együttes 68-as Love Power dalát. Elsőként John Batiste-tól szól a Big Money, a sokoldalú művész 9. albumának címadó dala ez. Magát a nagy lemezt egyébként 3 Grammy-re is jelölték.

Jazzy Lexikon. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének, dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sportterep létrehozásában és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész Mensáros László. Springer halála után 2 évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a Hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készített szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Pass az ausztrál elektropop csapat 14-ben alakult. Alapító tagjai még 13 évesen kezdtek együtt muzsikálni, akkor még csak keresgélték a saját stílusukat, hol funk, hol folk, hol metal zenét játszottak. Jön tőlük a Hideout. Itt lesz a Love Unlimited Orchestra is, mely egyrészt egy 40 fős vonós zenekar volt, másrészt három vokalista hölgy is enéven futott, megpróbálta kitörni Barry White árnyékából, s ez részben sikerült is. Volt egy-két emlékezetes kislemezük, például a High Stepping Hip Dressing Fellow. Elsőként Quincy Jones-tól szól a Soul Bossa Nova. A 28-szoros Grammy-díjas legendás producer még 62-ben jelentkezett a lemezzel, melyet később több filmben, tévéshowban, s még sporteseményen is felhasználtak.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budai várhegy déli lejtőjén a nagy rondella tövében áll a hatalmas japán akác, melynek korát 140-220 év körülire becsülik. A japán akácot az 1700-as évek közepén hozták be Franciaországba, és onnan terjedt el a kontinensen. A fa nehéz időket is átvészelt, a II. Világháborúban meg is sérült, de túlélte. A szocializmus idején becenevet is kapott, ő lett a nagyfa, melynek tövében azok a fiatalok kezdtek gyülekezni, akiket nem engedtek be az ifi parkba. A 60-as évek legendás szórakozóhelye a Várkert bazárban működött, de csak megfelelő frizurával és öltözetben lehetett oda bemenni. A hosszúhajú farmeres fiatalok kintről hallgatták a koncerteket, ők lettek a Nagyfa Galeri, melynek tagjait állandóan figyelte a rendőrség.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvous-n bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Önök továbbra is egy jazzy lexikont hallják. Cindy Bradley smooth jazz trombitása Niagara vízesés közelében született, s nőtt fel. Gyerekként zongorázott, de miután meglátta a trombitát, ez lett a kedvenc hangszere. Leginkább a tradicionális jazz muzsika vonzotta, Massive Transit műve igazi nagy sláger lett, 6 hétig vezette vele a Billboard magazin smooth jazz listáját. Itt lesz egy másik neves trombitás is, Thomas Siffling német muzsikus, aki szintén korán kezdte a zenélést. 27 évesen már megkapta Mannheimban a Fiatal Művészek Előrehaladási díját, később pedig kvartettjével egy tehetségkutató verseny jazz kategóriájának első díját vehette át. Már is szólt tőle a Summer Feel.

0: Jazzy Lexikon.
1: A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, ami csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Kedden dönthetnek a védett benzinár megszüntetéséről. Megdőlt a meleg rekord, folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Továbbra is súlyos humanitárius válság sújtja Ukrajnát, és a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen ronthatja a helyzetet, figyelmeztetett a Menekültek Világnapján a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója. A háború kezdete óta mintegy 10 millió ukrán hagyta el az otthonát, közülük 6 millióan külföldön élnek, a többiek az országon belül menekültek máshová. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Az eddigi legmagasabb júniusi hőmérsékletet, 35,6 fokot 1976-ban Southamptonban mérték. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték délelőtt a nyári napfordulót. Itthon is megdőlt a meleg rekord már a hőségriasztás első napján. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még soha nem volt példa. Szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is előfordulhat. Nagyon erős az UVB sugárzás. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

5 óra után folytatódik a Jazzy Lexikon itt a Jazzin. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Kajerik Andrea. Greyboy kaliforniai DJ producer és Bart Davenport énekes közös lemeze a Genevieve. Greyboy leginkább az AC jazz muzsikát kedveli, Bart Davenport is a napfényes Kaliforniában él, az ő hangját inkább blues és soft rock lemezeken hallhatjuk. Ők ketten egyébként már többször is dolgoztak együtt. Elsőként jöjjön Bruno Mars-tól az I Just Might. Az idén évelején megjelent kislemez 18 országban volt listavezető. Nagy várakozás előzte meg. A közzétételét követő 4 napban csak Amerikában több mint 13 millióan streamelték.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helység található.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Lexikon következő blokkjában hallhatjuk a Bossa Sonic-tól a Too Much lemezt. E formáció nagyslágerek bosszanovásítására specializálódik. Ezúttal a Hongkong Szindikát német szintipop csapat 80-as évekbeli sikerdalát halljuk majd tőlük. A Smokey Banditstől az a Sans Lament szól majd, egy bolonyai producer áll le projekt mögött, aki szabad idejében szívesen szakácskodik. Előtte még jöjjön egy másik olasz DJ is, LTJ Experience. Karrierjét még a 80-as években kezdte, s Bolonyában ő is sok időt töltött, hisz az ottani Kinky klubban volt sokáig rezidens DJ. Már is szól tőle a Best Life.

0: my best life. Jazzy Lexikon.
1: A budapesti Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Daraba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát.
0: Jazzy Lexikon.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

A Jazzy Lexikon mai utolsó blokkjában itt lesz a Fun Loving Criminals lemeze, a Love Unlimited. A New Yorki alternatív rock együttes Barry White és háttér vokálcsapata előtt szeretett volna tiszteregni a dallal. Grace Jones-tól pedig az I've Seen That Face Before szól már is. A 78 éves művésznő még ma is aktív. Februárban például a Sydney Opera ház előterében tartott egy másfél órás koncertet, többször is átöltözött, különböző ruhakölteményeket öltött magára, s még a hula-hop karika is előkerült. Legközelebb július végén Ibizán találkozhatnak vele rajongói.

Jazzy Lexikon. A budapesti városkép ikonikus pontja a budai vár zöld, kopottas kupolája, ahonnan tökéletes kilátás nyílik a városra. Ez a budavári palota legmagasabb pontja, és a kupola teraszra a látogatók is felmehetnek. Régen egy jóval kisebb és alacsonyabb tetőépítmény fedte a királyi palotát, amit a II. Világháborús ostromban rommá lőttek. A 60-as évekbeli újjáépítéskor került rá a ma is látható zöld kupola. A panoráma terasz 2006-ban nyitott meg újra, 27 év szünet után. A 3. emeleti kupola terem kiállító térként funkcionál. Innen nyílik a szűk lépcsősor, amelyen keresztül fel lehet jutni a kupola panoráma teraszára április és november között. Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest zászlaja a város egyik jelképe. Az első zászlót a város egyesítésének évében 1873-ban fogadták el. Ez piros-sárga, kék trikolor volt, melyen a város címere szerepelt. 2011 óta azonban egy másik, új Budapest zászló van használatban, mert a régit rendszeresen összetévesztették a román zászlóval. Most fehér alapon látható a város címere, körben piros-zöld díszegéllyel.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolattisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Szanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.szanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kedden dönthetnek a védett benzinár megszüntetéséről. Extrém hőség tombol Európában. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Továbbra is súlyos humanitárius válság sújtja Ukrajnát, és a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen ronthatja a helyzetet, figyelmeztetett a Menekültek Világnapján a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója. A háború kezdete óta mintegy 10 millió ukrán hagyta el az otthonát, közülük 6 millióan külföldön élnek, a többiek az országon belül menekültek máshová. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a Menekültek Világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csak nem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Itthon is megdőlt a meleg rekord már a hőségriasztás első napján. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még soha nem volt példa. Szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozottan megterheli a szervezetet, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Folytatódik a kánikula. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is előfordulhat. Napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Cinkotai úton a Rákosligeti határút közelében. A kedvezőtlen időjárás, illetve fakidőlés miatt a BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Többek között a 69-es villamos helyett Rákospalota Mávtelep és a Mexikói út között pótlóbusz közlekedik. A H7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzyn kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hálvarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Szia!
2: Szia! Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Két könyvet is behoztál nekem most a stúdióba, de ezekről a könyvekről majd egy következő alkalommal beszélgetünk, mert hogy az endometriózis témáját határoztuk meg, amikor egyeztettünk. Kitettem egy cikket erre vonatkozóan, és őrületesen sok komment jött, hogy hány nő szenved ettől. Kiderül, hogy már 6-8 éve fennáll az endometriózis a testében, mégsem volt meg a megfelelő diagnózis, szinte mint egy lappangó módon jelen van a testében, és akkor már negyedik stádiumban kerülő az orvoshoz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon sokakat érint. De akkor nézzük is meg a fogalmát nagyon röviden, és a fajtáit különböző csoportosítások szerint.
2: Abban abszolút egyetértek, és én is ezt látom, hogy míg az egyetemi éveimben alig találkoztunk endometriózissal, ez egy olyan állapot lett, ami egy picit valóban jobban felhívjuk rá a figyelmet, talán jobban előtérbe kerül, de én azt gondolom, hogy sokkal több nő érintett magában az endometriózisban. Endometriózisról akkor beszélünk, hogyha a méh nyálkahártya szigetek elhagyják a méh üregét, és bekerülnek a hasüregbe, valahol a hashártyán megtapadnak. Ez lehet akár a méhnek a külső felszíne, a tartószalagok vagy a petefészek, de elvándorolhatnak ezek a méhnyák, az hártya szigetek egészen távoli helyekre is, tehát akár a tüdőben vagy a csontokban, a gerinc mentén is találkozhatunk ezzel a problémával. És itt valóban két nagyon fontos dolog, amiről érdemes beszélni. Az egyik, hogy ezek a méhnyálkahártya szigetek, ezek ugyanúgy reagálnak a női testben lévő hormonális változásokra. Tehát ahogy az ösztrogén hatásra elkezd megvastagodni a méhnyálkahártya, ezek ugyanúgy elkezdenek megvastagodni. Aztán a peteérés utáni időszakban, amikor progeszteron hatás van, akkor még vastagabbá válnak, ilyen dugóhúzó szerűek lesznek bennük az erek, és a menstruáció idején, amikor leválik a méhnyálkahártya, itt magában a hasüregben, illetve ezeken a területeken, ezek az elvándorolt szigetek is elkezdenek leválni, vérezni, ami nagyon-nagyon erős fájdalmat okoz. Tehát ez az egyik ilyen probléma, amikor a hormonális változásokra észleljük ezeket a változásokat, illetve a nagyon erős, szinte kibírhatatlan menstruációs fájdalmat, hiszen a hashártya az nagyon gazdag idegellátású, és nagyon érzékeny, hogyha valakinek volt tényleg akár vakbélgyulladás, akkor tudjuk, hogy ez mennyire tud fájni. A másik, amiről egy picit kevésbé szoktak beszélni, hogy ha a bél falra kívülről rátapad, vagy akár a veséből kijövő húgyvezetékre, akkor az elzáródásokat, összenövéseket tud okozni, így akár egy bélelzáródás, vagy akár egy lezárt vese, ami azonnali életmentő beavatkozást igényel. Tehát ezek olyan fontos szövődmények, amiről tényleg muszáj beszélni. És a harmadik nagy terület, ami az ebből adódó gyerekvállalási kérdések, hogy a legtöbb esetben így valamilyen oknál fogva, de nem szokott összejönni a baba.
1: A legtöbb nő arra gondol, hogy a petefészkét, a petevezetéket érinti, vagy a kismedencének a területét érinti, miközben ahogyan utaltál is rá, egész távoli helyekre is elmehet, például olvastam, hogy végbélben is megjelenhet, vagy húgyhólyagban, húgyvezetékben is megjelenhet az endometriózis. Valójában mik azok a tünetek, amelyekre mindenképpen oda kell figyelni, akár kismedence esetén, akár az emésztőrendszer esetén?
2: Azokra a tünetekre gondolsz, hogy például egy elzáródás?
1: Igen, tehát amilyen tényleg vészhelyzet. Egy vészhelyzet, igen.
2: Én azt gondolom, hogy kezdjük ott, hogyha valakinél van egy tényleg szokatlanul erős menstruáció, ami annyira elviselhetetlen görcsös fájdalommal jár, emésztőrendszeri tünetek, akkor alapvetően fontos lenne, hogy végezzünk laborvizsgálatokat, illetve hasi ultrahangot. Itt még nem biztos, hogy egy hasi ultrahangon ez ki fog derülni. Laparoszkópos vizsgálattal lehet azt látni, hogy ezek a méhnyálkahártya szigetek ott vannak-e, illetve hogyha a bél érintett abból a szempontból, hogy kívülről így beszövi bélelzáródás gyanú, annak egyébként az szokott lenni az első tünete, hogy megváltozik a páciensnek a székelési rendje. Egy székrekedés, hasmenés, váltakozás, az utal arra, hogy valami szűkület van. De nagyon sokszor itt a hasi fájdalom, a puffadás, az is egy jellegzetes tünet, illetve a vesénél, hogyha a húgyvezeték érintett, akkor pedig ezt egy ultrahangon is látják, hogy ki van tágulva a vesének az üregrendszere, a vesekelyhek ki vannak tágulva, az utalhat arra, hogy ott valamiféle szűkület van. Ezeket mindig azonnal műtétileg meg kell oldani. Egyébként az emésztőrendszeri érintettség, ez olyan szempontból nagyon lényeges és fontos, hogy ha az emésztőrendszerben gyulladás van, úgynevezett ilyen szivárgó bélszindróma, ami nem teljesen szivárgó bélszindróma, de így van a köztudatban, az hajlamosíthat arra, hogy kialakuljon egy endometriózis, és ennek az a magyarázata, hogy ott a hasüregben kialakul egy gyulladás, azok az anyagok, amik egyébként felszívódnának, azok nem tudnak felszívódni, ami önnek nem kéne felszívódni, az meg bekerül a véráramba, és ez a krónikus gyulladás olyan értelemben krónikus gyulladás, hogy lehet, hogy egy laboron csak ilyen minimális eltérések vannak, csináltatnak különböző vizsgálatokat, és kiderül, hogy ja, hát, hogy annyira semmi nem markánsan eltérő a normál tartománytól, de mégis ott vannak a panaszok, akkor én azt gondolom, hogy ennek mindenképpen érdemes utána járni. Itt lehet egy felborult bélflóra. Nagyon kevesen tudják, de például a D-vitamin hiány önmagában fel tudja borítani a bélflórát. Vagy ha valaki antibiotikumot szedett, vagy egy ételintolerancia, ez lehet ételallergia is, intolerancia is, mind a kettő fel tudja borítani a bélflórát, vagy akár az is, hogyha nagyon sok feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszert teszik valaki, ez is okozhat egy gyulladást, a magnézium hiány szintén okozhat gyulladást, és ezek mind-mind szerepet játszhatnak abban, hogy az egész hasüreget érintő, ugye a méh az alapvetően a kismedencében van, de mégis azért nagyon közel, hogyha megnézzünk egy keresztmetszeti képet, akkor a húgyhólyag mögött a végbél előtt helyezkedik el, tehát ezek azért ott közel vannak egymáshoz, és a petevezeték, a petefészkek, tehát ott a hashártyán keresztül nyilván van egy ilyen kapcsolat, hogyha van egy krónikus gyulladás valakinek a szervezetében, akkor ma már azért ezt látjuk, hogy minden egy kicsit áteresztővé válik, és ugyanígy áteresztővé válik olyan értelemben a méhnek ez a védőkészüléke, hogy ezek a nyálkahártya szigetek át tudnak jutni, vagy meg tudnak tapadni valahol a hashártya területén.
1: Innen folytatódik azonnal a Dr. Jazzy, Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Jazzy. Együtt.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége, Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. A témánk az endometriózis. Most egy kicsit távolabbi pontról közelítenék ide, a bélagytengellyel kapcsolatos kutatásokat szeretném behozni a beszélgetésbe. Ugye ott is nagyon érdekes, ahogy például az idegrendszeri érintettség, az extrém fáradtság megjelenik. Azt gondolom, hogy ha gyulladásról beszélünk, mint mondjuk az endometriózis esetén, akkor ugyanez az extrém fáradtság, ugyanezek a problémák nagyon hasonlóan itt lesznek.
2: Igen, abszolút, és az endometriózis az ugyanúgy egy stressz az ember szervezete számára, hiszen azért ez a fájdalom, ha valakinek nagyon fájdalmas a menstruációja, és egy picit ide visszacsatolnék arra, amit az elején mondtál, hogy kutatások, a statisztikák azt mondják, hogy nagyjából 8 év telik el, mire valakinek diagnosztizálják az endometriózisát, tehát emiatt fontosak ezek a tájékoztató rendezvények, anyagok, beszélgetések, minden, ami tájékoztatást ad a nőknek, hogy egyáltalán gondoljanak erre, hogy létezik egy ilyen állapot, mert nagyon sokszor nem gondolnak arra, hogy esetleg endometriózis lehet a tünetek hátterében. De ha valakinek rendszeresen nagyon fájdalmas a menstruációja, akkor már a következő hónapot egy szorongással fogja indítani, és ez tulajdonképpen ugyanúgy egy ilyen krónikus stressz állapotot fog előidézni, ami aztán gyengít bennünket, a mellékvesét, a mellékvesén keresztül a HPA tengely, ez a hipotalamusz agyalapi mirigy mellékvese tengelyen keresztül az egész hormonrendszerünkre hatással lesz. Ha a stressz maga megemeli a vércukorszintet, akkor az inzulinrezisztencia, cukorproblémák, szóval, hogy nagyon-nagyon sok olyan dominó dől itt tulajdonképpen le, amit az elején, hogyha megtaláljuk ezeket a folyamatokat, akkor azért lehet, hogy meg tudjuk fogni ezt az egész állapotot.
1: Tegyük fel, hogy évek óta fennáll már ez az állapot, és az érintett, a kliens azért próbált valamit tenni magáért, különböző szakrendelésekre elment, valamiért nem derült ki az endometriózis, de ő azért elkezdett bizonyos gyógyszereket szedni, meg diétázik, meg minden egyéb, és még mindig nincs meg. De hát ebben a dominósor dőlésben megtalálni azt, hogy most akkor mi az eredő, és hogy az összes többi, ez tulajdonképpen csak a tüneteknek a kezelés, az azért nagy felelősség a terapeuta, az orvos részéről, másrészt meg nagyon kimerítő a kliens részéről is.
2: Igen, igen, és én azt gondolom egyébként itt is, mint nagyon sok más esetben, hogy nagyon jó lenne, hogyha a társ szakmák itt is együtt dolgoznának, hogy nem külön-külön kezelni a pácienst, mondjuk egy endokrinológus a pajzsmirigyét, egy diabetológus az inzulinrezisztenciáját, egy nőgyógyász az endometriózisát, hanem hogy lennének olyan tényleg ilyen csoportok, aha, vagy csapatok. Egyébként aha, igen, ilyen tímek. Azt gondolom, hogy azért egy-két helyen ezek már így elindultak, és ugyanígy szerintem nagyon-nagyon fontos ebben az egészben az integratív medicina, hogy azokat az alternatív gyógymódokat is betegyük ide, mint például a stressznek a kezelése, amik... Egyébként nekem ez egy ilyen szívügy témám, hogy az endometriózisnál, a női betegségeknél is mindig érdemes egy picit a lelki okokat is megkapirgálni, hogy a nőiséggel kapcsolatban, vagy akár generációkban mi az, ami ennek a hátterében állhat, illetve ugyanígy az alternatív gyógyászatból a táplálkozás, hiszen egy orvosnak a rendelés idejében nem fér bele az, hogy ő személyre szabott étkezési tanácsokat adjon, vagy akár egy mozgásprogram, hogy megfelelő mozgás, megfelelő önértékelés, a stressznek, a kialakult stressznek vagy szorongásnak a kezelése, és hogyha ezt így egyben tudjuk nézni, egyben tudjuk látni, akkor azt gondolom, hogy sokkal eredményesebbek tudunk lenni. Volt egyébként, vagy vannak ilyen kezdeményezések, kezdeményezések, én is voltam ilyen rendezvényen előadóként, ahol orvosok, én természetgyógyászként egyébként pont a hagyományos kínai gyógyászat szemszögéből megközelítve adtam elő az endometriózis témában, és volt még számtalan más terület, más előadó, ami azt gondolom, hogy mind az érintetteknek, mind a szakmabelieknek nagyon fontos más-más szempontokat látni, hallani.
1: Most azért felcsigáztad az érdeklődésemet, egy nagyon rövid összefoglalót tudnál adni ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy a hagyományos kínai orvoslás mit gondol az endometriózisról?
2: A hagyományos kínai orvoslás szerint ugye az endometriózis az egy olyan állapot, amikor ezek a méhnyák, a hártyaszigetek nem a helyükön vannak. Ha ezen a gondolatmeneten indulunk el, a lép az, amit a hagyományos kínai gyógyászat a szervek urának tart, a lép tartja helyén a szerveket. Hogyha a lép energiánk meggyengül, akkor ezek a szerveink, ezek nincsenek a helyükön, és hogyha ilyen társ tünetek vannak, mint a ciszták, a visszértágulat, az aranyér, méh előreesés, gyomorsüllyedés, kötőszöveti gyengeség, és mellette ott van mondjuk maga az endometriózis, akkor mindenképpen érdemes ebbe az irányba menni, hogy a lép energia lehet gyenge. A lép maga a földfázishoz tartozik, ez a gyomor lép, ami egyértelműen az emésztőrendszer, tehát mindenképpen nagyon fontos az emésztőrendszernek a rendbetétele, és ennek a fő érzelme az az aggódás. Én ezt úgy hívom, hogy ez az agyrágó bogár.
1: Azonnal folytatódik beszélgetésünk az endometriózisról dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal. Várjuk vissza Önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége, Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, a témánk az endometriózis. Az előző percekben a hagyományos kínai orvoslás kapcsán említetted, hogy milyen fontos szerepe van a gyomor lép meridián körnek az endometriózis kapcsán. Emiatt is nagyon fontos, hogy az emésztőrendszer rendben legyen. Említetted, hogy ehhez az aggódás tartozik, mint érzelem, és ahogyan mondtad is, az agyrágó bogár.
2: Ezek a körbenjáró gondolatok, visszatérő problémák, és ide tartozik az édes íz, nem véletlen, hogy aki stresszevő az édességet eszik. Mágyik, az endometriózisban érintettek nagyon sokszor édességfüggők, ami aztán ugye tovább megy abba, hogy inzulin rezisztencia, vagy akár kettes típusú cukorbetegség is kialakul. És ez az egész, hogyha elkezdjük így a kínai felől felgöngyölíteni, hogy akkor nézzük meg, hogy mit tudunk tenni az agyalás csökkentésére, hogyan tudjuk erősíteni a lépenergiát. Például nagyon jó erre kínai gyógyászatból az akupresszúra, a moxaterápia, ez a lép 6-os pont, ez egy ilyen Jolly Joker pont, mindenki meg tudja találni, ez a belboka fölött, hogyha így 4 harántújat oda teszünk, és a csonthoz, ott fölötte az ujjunkat hozzáérünk, ez egy nagyon fájdalmas terület ilyenkor, hogyha egy tanfolyamon vagy valakinek így megmutatom, akkor sziszegni szoktak. Ezt lehet masszírozni, illetve lehet moxázni is ezt a területet. Ez a pont egyébként a lábon lévő női yin vezetékeknek a találkozó pontja. Tehát itt tudjuk kezelni az összes női vezetékünket. Ezt minden nőnek kell kezelni egyébként szerintem. Ez az egyik, hogy magát így a lépenergiát. Az édes íz, mint olyan, nagyon jó, hogyha természetes forrásból jön édes burgonya, sütőtök, cékla, sárgarépa, tehát érdemes ezekre lecserélni a csokoládét, meg a gumicukrot, meg az egyéb édességeket, hogy ilyen természetes édes, és nem véletlenül mondtam ezeket a zöldségeket, a sárga szín tartozik ide abszolút, és amit még, hogyha egy picit így előre megyünk a gyomorbél rendszernek az erősítésére, ugye a gyomor keserűt szoktuk javasolni, tehát étkezés előtt valamilyen keserű gyógynövénynek a fogyasztása szintén tud ebben segíteni.

0: Úgyhogy így tényleg nagyon röviden, de ez szerintem egy nagyon fontos elem, és hogyha ez alapján elindulunk, hogy nincsenek a helyén, vagy nem a helyén van, ez egyébként lehet az is, hogy az ember maga nincs a helyén, tehát, hogy nem azt az életfeladatot, igen, hogy nem azt az életfeladatot csinálja, amit kellene tenni.
1: Hányan elmondhatjuk ezt magunkról. Két dolog jutott eszembe erről, ugye a sárga szint említetted, és hogyha mondjuk az ajurvédához kapcsolódunk, ott a sárga az idegrendszer színe, tehát ez kapcsolódik is ugye az aggódáshoz, mert az aggódás az lezúzza az idegrendszert. A másik, ami eszembe jutott, hogy én követek nagyon sok kínai gyógyászt social felületeken, és láttam nagyon különös videókat, ahol fekszik a paciens, oda térdel, többnyire nőket láttam, egy nő, és elkezdi a két tenyerével valójában fölfelé nyomni az alhasat a gyomor, a mellkas irányába, üvöltenek az emberek. Nem tudtam sajnos ezeket a fordításokat megszerezni, de úgy képzelem, hogy itt arról van szó, hogy a most idézőjelben helyükről elvándorolt szerveket próbálja valahogy visszamasszírozni. Én ezt jól gondolom?
0: Itt két dolog lehet. Az egyik az úgynevezett befogadó meridián. Két olyan meridiánunk van, amik ilyen fő meridiánok. Ezek nem konkrétan szervekhez kapcsolhatók, ez a befogadó, illetve a kormányzó. A befogadó az összes női meridiánunknak az anyja, a kormányzó az pedig értelemszerűen a férfi meridiánoknak az atya. A befogadó meridián az gátról indul, és jön fölfelé elől. Ezt mindig úgy szoktam elmondani a hallgatóknak, hogy a yang, a férfi meridiánok, azok kívül vannak, hátul, felül, mint amikor egy férfi átkarol egy nőt, és a női meridiánok, azok a yin meridiánok, ezek pedig alulról jönnek, belül, elől. Tehát tényleg, mint amikor így átkarol egy óvó, gondoskodó férfi egy nőt, és ez a befogadó meridián a gátról jön fölfelé, itt a szájpadlásunkon a két egyes fogunk mögött találkoznak, ezért például az is egy ilyen technika, amikor valamilyen gyakorlatot csinálunk, hogy a nyelvünket oda tegyük. Nagyon sokszor az ember ezt ösztönösen is megcsinálja, igen. Mert ezzel zárjuk ezt a kört, ezt a női-férfi áram, a yin-yang áramlás tulajdonképpen, és ez az egyik, hogyha a hasat kezeljük, akkor azzal kezeljük magát ezt a befogadó meridiánt is. Hogyha valakinek például van egy köldök piercingje, vagy olyan műtéte volt, amivel átvágták a hasnak a közepét, tehát akár egy császármetszés, vagy akár egy balesetből adódó, akkor érdemes ezeket a hegeket kezelni, mert a kínai szerint a hegek azok mindig megakasztják az energiaáramlást. A másik, hogyha egy picit a kínaitól elrugaszkodunk, de mégis azért az energiaáramlásban, hogy van egy fascia rendszerünk, és ezek a fasciák, ezek nagyon szorosan összeköttetésben állnak minden
1: behálóznak mindent.
0: Igen, olyan, mint hogyha egy ilyen nejlonharisnya lenne ránk húzva, és hogyha ebben a fascia rendszerben valami torzulás van, hát ezt a férfiak most kevésbé fogják elképzelni, de olyan, mint amikor így eltekeredik rajtunk a nejlonharisnya, és az nagyon kényelmetlen. És ez ugyanígy a szervezetünk számára egy ilyen kényelmetlenséggel jár, és ezek a manipulációk általában ezt szokták szolgálni, hogy ezt az energia blokkokat igazából feloldani, ezeket a fasciákat helyre tenni, és azáltal ugye magát a befogadó meridiánt is felszabadítani.
1: Azonnal folytatódik a Dr. Jazzy az endometriózis kapcsán Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal.
2: Jazzy! A most következő Pink Martinit élőben is meghallgathatják július közepén a Veszprém

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal az endometriózisról. Kicsit visszatérve a beszélgetésünk elejéhez, azaz, hogy milyen fajtái vannak, nézzük meg, azt javaslom, a stádiumokat is, hiszen többször is elhangzott, hogy akár évek telhetnek el, mire valaki a megfelelő diagnózist megkapja. Tehát mi az első fokozat jellegzetessége, a második, a harmadik, és mi a negyedik, a nagyon súlyos fokozat. Azt már javarészt egyébként meg is beszéltük, hogy nagyon nagy fájdalom és a testnek a teljes átrendeződése, de honnan, hova jutunk el idáig?
2: Az első stádiumban általában a méh külső felszíne, a kismedencei szervek, a tartószalagok, a petefészek, tehát ott lokálisan helyben érintettek a szervek. Ez egyébként ugyanúgy jár egy fájdalommal. Itt például van egy nagyon jellegzetes, hogy olyan, mintha így ki akarna szakadni alulról az egész alhas területe, tehát van egy ilyen nagyon jellegzetes fájdalom, de nagyon sokszor ezek a nők érzik a tüszőrepedést, és konkrétan maga a menstruáció. Hát, hogyha valakinek olyan erőteljes menstruációs fájdalmai vannak, hogy nem tud iskolába menni, vagy nem tud dolgozni menni, akkor azért mindenképpen érdemes arra gondolni, hogy ez nem egy átlagos, vagy nem egy hétköznapi fájdalomról van szó. Érdemes tényleg ilyen fájdalomskálákat szoktak meghatározni, hogy az 1-10 skálán ez hol helyezkedik el, és hogyha vezet valaki egy ilyen naplót, akkor akár a mindennapokra vonatkoztatva meghatározható. Egyébként szerintem ezt nagyon érdemes kiegészíteni egy táplálkozási naplóval is, és azzal, hogy van-e valamiféle puffadás, vagy egyéb dolog.
1: Mire, hogy reagálunk.
2: Igen, igen, tehát hogy nagyon sokszor ezek tényleg így ötvöződnek, meg keverednek ezek a tünetek. És aztán ahogy haladunk előre, ugye a következő stádiumban, amikor már szétszóródik a hasüregben, és a 4-es stádium az az, amikor már távoli szervekben is meg tud jelenni, vagy akár a gerinc, a csont érintett lehet, tehát hogy ilyen teljesen abszurd, nem is gondolunk rá, olyan helyeken elő tud fordulni az endometriózis.
1: Az endometriózis kezelésével kapcsolatban ugye a hagyományos, a klasszikus orvoslás egyértelműen műtéti beavatkozást javasol, és hát vannak olyan esetek, amikor valóban egy annyira sürgető helyzet van, hogy akár életmentő is lehet a műtéti beavatkozás. Viszont arról is beszámolnak sokan paciensek, hogy átmeneti megoldást jelentett a műtét. Miről van itt szó?
2: A nyugati orvoslásban van még egy olyan terápia is, hogy olyan hormonális készítményeket adnak, amivel leállítják teljes egészében a menstruációt, és azt várják ezektől a kezelésektől, hogy visszafejlődnek, elsorvadnak. Hogyha nincs hormonhatás, akkor elsorvadnak ezek a területek. Ha a bélázáródás vagy a vesét veszélyezteti, akkor mindenképpen azonnali műtéti megoldás szükséges, tehát ott nincs kérdés. És amiért átmeneti lehet, az azt gondolom, hogy pont ez, amiről beszéltünk, hogyha ennek valamilyen olyan lelki oka van, akár a nőiséggel, vagy ezek a generációs traumákban, itt nagyon sokszor a nagymama unoka, ez egy nagyon szoros kapcsolat, a nagymama unoka kapcsolat, és most már egy picit azért megyünk ki ebből, de a háború idején nagyon sok olyan nő maradt egyedül, akinek a férje vagy a párja a fronton volt, akár hadifogságba kerültek, vagy soha nem jöttek haza, vagy nem tudták, ugye ez az aggódás, igen, hogy hazajön, nem jön haza, az anyasággal, tehát nagyon sokan ott maradtak kisbabával, az anyasággal kapcsolatos aggodalmak, félelmek, ez az agyrágó bogár, ez pont az unokába átadódik. Én nagyon sok ilyen párral, nővel találkoztam, ahol a meddőség, vagy akár az endometriózisnak a hátterében találtunk ilyen generációs traumákat, ezeket lehet oldani egyébként, és olyankor tényleg az egy ilyen óriási felszabadulással jár, hogy valóban ott megoldódik ez a dolog. És a következő amit mondtam, hogy az nagyon jó lenne, hogyha ilyen interdisziplináris együttműködések lennének, hiszen hiába van egy műtét, hogyha nem változtatunk az étrenden, hogyha nem változtatunk mondjuk a mindennapi szokásokon. Itt például egy táplálkozásnak a rendezése, egy megfelelő étkezés, vagy akár a gyulladás csökkentés, a D-vitaminnak a megfelelő bevitele, az legalább annyira fontos, mint a nyugati kezelés. Tehát én mindig azt gondolom, hogy ezek nem járhatnak így külön-külön, és az energetika, hogyha hát tényleg ott van valamilyen energetikai blokk, akkor azt muszáj feloldani. Én mindig ebben a hármasban szoktam gondolkodni, hogy van a fizikai testünk, van a lelkünk, és van az energetikánk, és ha mind a hármat minden oldalról megtámogatjuk, és nekem ebben abszolút benne van az orvosi kezelés, az orvosi vizsgálatok, hiszen azok legalább annyira fontosak, mint az, hogy mit eszik a páciens, hogy hogyan pótoljuk ezeket a vitaminokat, vagy a lelki állapotában milyen szorongások, milyen stressz helyzetek vannak, és milyen energetikai állapotban van.
1: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket az endometriózisról dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyásszal.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben, Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal az endometriózisról. A ciszták hogyan kapcsolódhatnak ehhez az állapothoz?
2: Nagyon sokszor a ciszták azok társulnak az endometriózishoz, akár a policisztás ovárium szindróma is, de ugye mondtam, hogy a hagyományos kínai orvoslásban a ciszták ugyanúgy a lép energia zavarához tartoznak, hiszen a ciszta ugyanúgy valami, ami nincs a helyén, valami, ami elveszti ezt a tartását, mert hogy kialakul egy ilyen folyadékkal telt üreg. A policisztás ovárium szindrómában arról van szó, hogy megvastagszik a petefészeknek a kérge, és emiatt nem tudnak megrepedni a tüszők, és sok ciszta, sok nagy ciszta alakul ki. A csokoládéciszta egyébként fel tud szívódni, de olyan is van, amikor valakinek egy darab cisztája van, és állandóan problémát okoz, tehát egy ciszta lehet legalább annyira problémás, mint egy endometriózis, vagy akár mint egy policisztás ovárium szindróma. A női szerveket érintő mindenféle női probléma, hogyha a lelki oldalt nézzük, akkor ugyanígy a nőiséghez nagyon-nagyon sokszor annyira azt látjuk, hogy megfordultak a szerepek, a nők bele vannak kényszerítve férfias élethelyzetekbe, férfias munkákba, vagy akár maguktól választanak ilyen férfias munkákat. A férfiak egy picit, ha lehet így mondani, elnői esettek, hiszen átvettek olyan női feladatokat, vagy ebben az egyenjogúságban egy picit eltávolodott ez az egész rendszer attól, ami tulajdonképpen még így a kollektív tudatalattiban van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt mindenképpen a nőiséget, a nőt kell támogatni, és ugyanúgy ezeket a szorongásokat, az aggódás, az agyalás, ami nyilván vezethet a cisztákhoz is, illetve vezethet akár egy endometriózishoz is. Még amit szerettem volna mondani, hogy a policisztás ovárium szindrómánál is vannak már olyan klinikai tanulmányok, amik egyértelműen igazolják bizonyos ásványi anyag hiányoknak a jelenlétét, mint a magnézium, a króm, a szelén, és ezeket ugyanúgy látjuk a bél problémáknál, ugyanúgy látjuk az inzulinrezisztenciánál, ugyanúgy látjuk a pajzsmirigy alulműködésnél, de ha beindul egy autoimmun folyamat, mint egy Hashimoto az endometriózissal együtt, akkor ott már egy picit más irányba gondolkodunk, de mindenképpen ezeket a gyulladásos folyamatokat érdemes megnézni, a krónikus vírusfertőzéseket, vagy akár a gócokat, ezek lehetnek valami gócnak a következménye. Beszélünk sokat ugye a síbóról, mint a kontaminált vékonybélszindrómáról, amikor sok bélbaktérium kerül a vékonybélbe. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon szövevényesen összefüggő állapotok, de a végén mindig valahol oda jutunk, hogy van valami közös nevező ezekben. Tehát ezért gondolom, hogy fontos lenne, hogy tényleg ne külön-külön, hanem a társszakmák együtt is tudjanak gondolkodni.
1: Zita, szerintem aki most hallgatott minket, hallgatott téged, az biztos, hogy végkövetkeztetésként azt fogalmazza meg magának, hogy jó, két kérdésem van. Az egyik, hogy meg lehet-e gyógyulni endometriózisból, mert azért az nagyon gyakori, hogy azt olvashatjuk akár szakorvosi oldalakon is, hogy hát ez bizony nagyon sokszor egy végletes következményekkel is járhat, tehát átalakítja a testműködését. Másrészt meg, hogy mi legyen az első lépés. Például mondjuk, ha valaki elmegy egy tanfolyamra, vagy workshopra, akkor ott tanulhat-e a saját endometriózisával kapcsolatban olyasmit, ami segít neki az eligazodásban? Vagy ez igazából nem lehet az edukációnak egy ilyen speciális fajtája?
2: Mind a kettőre igennel tudok válaszolni. Én hiszek benne, hogy meg lehet gyógyulni az endometriózisból. Ez egy ugyanúgy, ahogy maga a kialakulása, úgy a kezelés is egy hosszabb folyamat. Ez minden krónikus állapotra így van, hogy nem egy olyan megoldást fogunk látni, hogy beszedünk 3 kapszulát, és megoldódott minden. Ha műtétre kerül sor, akkor is kell az életmóddal, a lelkünkkel, az energetikánkkal foglalkozni. Én a maximálisan hiszek ebbe, hogy meg lehet gyógyulni. tanulni, és ezek a tanfolyamok, a workshopok, ezek mindig azt a fajta edukációt szolgálják. Nagyon sokszor én azt látom, hogy a pácienseknek ilyen aha élménye van, hogy tényleg, ez is igaz, ez is igaz. És amikor ilyen megerősítéseket kapnak nagyon sokszor, akkor egy picit másképpen gondolkodnak. Tehát, hogy egy picit ezt a gondolkodást tudják segíteni. Én mindig ezt a visszajelzést kapom, hogy nagyon-nagyon sok embernek vannak olyan válaszok, amit egyébként soha senki nem tette fel ezeket a kérdéseket, de hogy mégis ott vannak a válaszok. És az első lépés az szerintem minden esetben az, hogy orvosi, szakorvosi vizsgálat, tehát, hogy valóban megtörténjenek azok a laborok, képalkotó vizsgálatok, nőgyógyászati vizsgálat, egyéb kiegészítő vizsgálatok, amivel tudjuk igazolni vagy cáfolni azt, hogy valóban mivel állunk szemben, ez milyen stádiumban van, és milyen társ állapotok, társ betegségek, vagy akár szövődmények társulnak hozzá.
1: Mi van akkor, hogyha nem kapja meg a paciens ezt? Tehát ő érzi, a tünetei alapján azt gondolja, hogy itt valami ilyesmiről lehet szó, és mégsem születik meg a diagnózis. Mit tehet akkor? Menjen utána addig, ameddig
2: szükséges? Én mindig azt gondolom, én nagyon régóta mindig azt mondom, hogy a betegnek mindig igaza van. Egyébként egy picit ez nagy különbség a természetgyógyászat és a nyugati orvoslás között, hogy a nyugati orvoslás objektív, ott mindig kell, hogy legyen egy konkrét elváltozás, egy kézzel fogható evidence-based valami. Míg a természetgyógyász azt mondja, hogy ha a tünet ott van, akkor már azzal kell foglalkozni, hiszen nagyon sok embernek van fejfájása, fáradtsága, puffadása úgy, hogy nyugati értelemben teljesen negatív az összes laborja, az ultrahangja, minden egyebe, de mégis ott vannak a tünetek. A természetgyógyászat szemszögéből, hogyha megnézzük a betegségek kialakulásának a stádiumait, akkor a 6 stádiumból 4-ben még egyáltalán nincsenek fizikai tünetek, tehát ott vannak, elindulnak, ugyanúgy a kínaiban például az energetika, ezek az energetikai blokkok először okoznak különböző zavarokat, tüneteket, de egy konkrét betegség az csak majd a sokadik fázisban, stádiumban fog kialakulni.
1: A következő időszakban, ha valaki szeretne akár endometriózisról tanulni, a saját állapotát fölmérni, akkor be tud-e kapcsolni, tehát lesz-e ilyen tanfolyamod?
2: Van folyamatosan, ezek általában 3 havonta fix dátumra ismétlődnek, de hogyha valaki azt mondja, hogy holnap szeretne, akkor van lehetőség arra is, hogy soron kívül becsatlakozni.
1: A Dr. Jazzy vendége volt Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. Nagyon köszönöm, hogy újra kapcsolódhattunk. Ez alkalommal az endometriózisról beszélgettünk, de ahogyan mondtam is, itt van 2 könyv, az egyik a laborleletekről szól, a másik pedig a daganatos elváltozásokról és azok kezelési lehetőségeiről. Azt remélem, hogy akkor ősszel, a nyári szünetünk után visszatérve erről is tudunk majd beszélgetni.
2: Köszönöm szépen!
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarka Marian.
0: Jazzy! Együtt vagyunk! A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Rendkívüli kormányülés lesz holnap. Az üldözöttek befogadását sürgette a pápa. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Az előrejelzések szerint a hőség a következő napokban sem enyhül. Idehaza továbbra is nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Folytatódik a kánikula. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Jesse. Együtt vagyunk.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Újraindul a visegrádi együttműködés. Károkat okozott a vihar a fővárosban. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Hétfőn várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Továbbra is nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. A Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló 10 óra 24 perckor következett be, a földforgás tengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka. Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk. A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: happy end. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Újraindul a visegrádi együttműködés. Elkezdődött a csillagászati nyár. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló délelőtt 10 óra 24 perckor következett be, a Föld forgástengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka. Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Jazzy.
1: Jazzy.
2: Üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Németh József, fogszakorvost. Szia!
3: Szervusz Edina, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Örülök, hogy eljöttél. Azt hiszem, hogy a fogászat az kifejezetten egy olyan terület, amelyet hát rengeteg legenda, mitosz, tévhit ölel körbe. Szóval, hogy az ember mire felnő, addigra már ott van a fejében nagyon sok elképzelés, amelyek közül nem biztos, hogy mindegyik helyes. Milyen tévhitekkel találkozol?
3: Reggelig lehetne sorolni. Nyilván nem elvárható, hogy a páciensek mindent tudjanak a fogászatról, azért jönnek el a fogorvoshoz. Amivel nap mint nap lehet találkozni például az, hogy a gyökér kezel gyökértömött fogakkal nem lehet későbbiekben probléma. Ami úgy általánosságban azért nem igaz, így önmagában. Ezért csinálunk rendszeresen valamilyen képalkotó felvételt, legyen az röntgen vagy CT, amin ugye információt kapunk a csontban lévő állapotokról. Na most van egy rossz hír a páciensek felé, hogy azért, mert valakinek nincs fájdalma, az sajnos nem mindig jelenti azt, hogy nincs tünete, jelesül mondjuk egy radiológiai tünet, tehát hogy valamilyen elváltozást találunk a gyökércsúcson, annak ellenére, hogy gyökértömött a fog, és ő nincs azzal tisztában, hogy valami probléma van a szájában. Ezt krónikus gyulladásnak hívjuk, ennek van több fajtája, ebben teljesen feleslegesnek tartanám, hogy belemenjünk. Elő szokott az fordulni, hogy a páciensek egy kicsit neheztelnek az orvosra, amikor röntgent szeretne csinálni. Tehát az a belépő, hogy akkor csináljunk egy röntgent, mert szeretném látni, hogy mivel állunk szembe. Ez szükségszerű, tehát ezt azért fogadjuk el, hogy enélkül néha vakon dolgozunk. Tehát ez nem lehet, hogy én belenézek, és amit látok, az akkor az nekem egy teljes információt ad az állapotokról. Attól nem kell félni, hogy sugárdózis olyan nagyságú lenne, hogy ebből bármiféle problémánk lenne. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy naponta készítünk röntgenfelvételt, de hát a mai világban, amikor reggeltől estig kint napozunk, és rongyászaljuk magunkat, a bőrünket, tehát a bőrgyógyászok sikító frászt kapnak ez ügyben. Tehát nem kell aggódni, igen, ez szükségszerű, és pontosan azért, hogy egy pontos diagnózist fel tudjunk állítani, ez nekünk kell.
2: De mitől az ellenállás az emberekben? Milyen
3: de általában félnek a sugárdózistól. Na most ezek a modern készülékek, amiket most már használunk a képalkotásban, ezeknek a sugárleadása annyira alacsony, hogy azt szokták mondani, hogy egy több órás repülőútnál több sugarat kapunk, mint ezeknél a készülékeknél.
2: Említetted a gyökérkezelt fog körüli tévhitet. Én úgy emlékszem, hogy még fogorvos is említette nekem, hogy a gyökérkezelt foggal nem lehet probléma.
3: Igen. Az a gond, hogy azért ezt tudjuk, hogy nem így van. Aha. Édesapám, amikor 65-ben végzett fogorvosként, akkor, és én jóval később végeztem hozzá képest, akkor már egymás között is voltak úgymond szakmai vitáink, mert ő még akkor sok mindent úgy tanulta, hogy abban a kornak megfelelően, én meg már másképpen tanultam, és ez sajnos már közel 30 éve volt, hogy én is végeztem, tehát változik, fejlődik a tudomány, és tudjuk, hogy igen, hát ha más nem mondjak, akkor például a góc kérdése, hogy góckutatásnál, ugye pont ezeket a területeket keressük, az úgynevezett gócos fogakat, a páciensek talán így használják, ezt ugye röntgen kép nélkül nem tudjuk rendesen diagnosztizálni, és ezek mind okozhatnak problémákat, ugye a góckérdés az egy külön fejezetet megérdemelne, ehhez felvételt kell készítenünk.
2: Tehát arra gondolsz, amikor azt mondod, hogy lehet probléma, hogy lehetséges, hogy a páciens nem érzi? Tehát, hogy nem okoz fájdalmat, de mégiscsak ott valami folyamat elindult?
3: Ezeket a problémákat általában a páciens nem fájdalmat nem okoz.
2: Aha. Épp a gyökérkezelt ok miatt?
3: Akár így van, tehát nyilván vannak olyan esetek, amikor ez fájdalmas lehet, de nagyon sokszor találunk olyan elváltozásokat a gyökér között, gyökér csúcson, ami tulajdonképpen fájdalmat nem okoz a páciensnek, és ő erről nem tud. És amikor szembesítjük, megmutatjuk a röntgenfelvételt, hogy tessék nézni, itt ez is van, és ennek a megoldása ez is ez lenne, hát akkor ugye döbbenten jönnek azok a mondatok, de hát, hogy ez nekem nem okoz problémát, ez nem fáj, miért lenne vele gond, amikor ugye gyökérkezelték a fogat, és sajnos ugye azt mondjuk szakmailag, hogy egy optikailag jónak tűnő gyökértömés körül is lehet bármiféle elváltozás, és ezeket nekünk diagnosztizálnunk kell, és utána a terápiát az elváltozás mértékének megfelelően kell kialakítanunk.
2: Jó, hát akkor nem lehetünk nyugodtak akkor sem, hogy ők érkezett fogunk van?
3: Azért legyünk nyugodtak.
2: Legyünk nyugodtak, hogyha, de sőt, valaki, mindig legyünk nyugodtak.
3: Így van, hogyha valaki rendszeresen elmegy szűrésre és kontrollra, akkor ezeket azért emberfelfedezés nem lesz különösebb probléma.
2: Köszönöm szépen. Dr. Németh József, fogszakorvos a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Jazzy.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A stúdióban dr. Németh József fogszakorvos. A szakmádat érintő különböző tévhitekről beszélgetünk. Hát áruld el, hogy mi mindennel találkozol még?
2: Ugye, hogy a...
1: Jó volt az előző is, de biztos tudjuk ezt még überelni.
2: Hát lehet. Nem minden részletet kiteregetve. Azt veszem észre is, és ahogy kollégákkal beszélek, egyre többen panaszkodnak arra, hogy ez az öndiagnózis, ez felütötte most valahogy a fejét, ez legyen az általános orvosi területekre igaz, vagy a fogászatra igaz. Ugye most már mindent elhiszünk az interneten található dolgoknak. Nem biztos, hogy ez mondjuk egy nagyon hasznos és előremutató dolog, főleg az, hogyha valamilyen problémánk van, egészségügyi problémánk van, és akkor azt mi megkérdezzük a mesterséges intelligenciától, vagy utána olvasunk az interneten. Nem mondom, hogy nem lehet nagyon jó, sok okos dolgot találni, de az egy picit bátor dolog, hogy akkor úgy jönnek páciensek oda, hogy diagnózis, konkrét diagnózissal, sőt, a bátrabbak kezelési tervvel is előhozakodnak. Aztán utána megbeszéljük azért ezt, hogy ebből mi megvalósítható, és mi az, ami talán felejtsük el.
1: De a fogászat területén azért ez elég érdekes, mert akkor valaki esetleg a tükörben nézi, hogy mi lehet a fogával, vagy hogyan? Tehát hogyan végzi
2: akár persze, tehát azért az hogyne, tehát az, hogy tükörben néznek fogakat, meg mindeneket, sőt, rendszeresen kapunk, ugye, úgyhogy adjunk már egy áranyalatot valamire, tehát egy ilyen tükörből lefotózva, becsillanó képeket, amin semmi, csak egy vakuvillanást lehet látni. Nehéz így diagnosztizálni bármit, és aztán erre kezelési tervet adni. Na, de hát ez a szakmai szépség, úgyhogy ezer arcú fogászat szoktuk mondani, majd valahogy megoldjuk. Amit szoktam mondani a pácienseknek, nagyon rossz példa, de hát jobbat nem találtam ki, hogy ugye amikor elhangzik az a mondat, hogy de hát olvastam az interneten, és ezt ennek én utána jártam, akkor szoktam mondani a pácienseknek, hogy ez mind nagyon szép és nagyon jó, de hát ugye a Jurassic Parknak, ha jól emlékszem, 3 része van, azt láttuk többször, vetítik rendszeresen, és hát nem feltétlenül igaz. Tehát azért úgy némi kritikával álljunk ahhoz, hogy saját magunknak kitaláljuk, vagy utána olvassunk, és megállapítsuk a bármilyen diagnózist. Azért vannak az orvosok, azt a bizalmat adjuk meg nekik, hogy ők ezt tanulták, diplománk is van, így van belőle, tehát hogy talán engedhessék meg, hogy hozzá tudjunk ehhez szólni, hogy mi is ötleteljünk rajta talán.
1: Esetleg megnézzétek ti is.
2: Az hasznos.
1: De mégiscsak hol van a határ? Tehát, hogy valakinek nagyon nagy fájdalma van, és gyorsan rákeres az interneten, valamit összeilleszt, úgy gondolja, hogy nála is ugyanez a helyzet. Azért ez még egy ilyen természetes kíváncsiságba is belefér.
2: Nincsen semmi gond azzal, hogy az ember kíváncsi, és főleg, hogyha fájdalma van. Nyilván, hogyha valakinek akkora fájdalma van, akkor az előbb-utóbb...
1: Sürgősséggel
2: elmegy orvoshoz, tehát ezzel nincsen semmi gond. Ott vannak a problémák, amikor ilyen nem egy akut esetről van szó, hanem néha szokott fájni, hogyha hideget iszom, hideg sört iszom, akkor úgy érzékeny, vagy egy picit periódikusan fájni szokott, aztán utána napokig semmi probléma vele, és akkor az ember úgy elkezd ezen keresgélni, beüt olyan kereső szavakat, amik ugye egy gépnek egészen mást mondhat adott esetben, mint egy orvosnak, és innentől kezdve vannak a félreértések. Nem egyszer találkoztam olyan pácienssel, aki önszorgalomból, ő úgy gondolta, hogy hát ha gyulladás, akkor még arról valahogy emlékszik, hogy az antibiotikumhoz kell nyúlni, valahonnan szerez, vagy otthon régről maradt antibiotikumokat beszedik, össze-vissza, úgy mennek el orvoshoz, legalábbis nálam előfordul, hogy fáj a fogam, legyen kedves megnézni, odajön, mikor vette be utoljára a fájdalomcsillapítót, körülbelül 3 órája, és innentől kezdve nekünk egy kicsit elfedi azokat a tüneteket a fájdalomcsillapító, amire nekünk szükségünk lehet. Úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy tudom, hogy nehéz kibírni, adott esetben nem kap rögtön időpontot bármilyen kezelésre, sőt általában sajnos ez szokott előfordulni, de hogyha megyünk orvoshoz, én a saját területemet tudom mondani, fogászatra, akkor lehetőség szerint, hogyha kibírja a fájdalmat, akkor ne nyomjuk el ezeket a tüneteket, mert nekünk az segít.
1: Uh-huh. Hát az igen, az mutatja, hát, hogy, persze, hol lehet a probléma. De szerencsére azért betöbni még nem tudjuk otthon a fogunkat, érted? Gondolom, azzal nem találkoztál, remélem.
2: Nem. Nem, azt hál' Istennek.
1: Na jó, van. Jövünk vissza dr. Németh József fogszakorvossal.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
3: Beginning it, man.

0: Milyen tévhittel?
1: Nagyon gyakran felmerül az a kérdés, hogyha valakinek torlódik, vagy elmozdulnak a metszőfogai, hogy az valószínű, hogy a hátulsó fogak nyomják előre. Na most ennek van némi nemű alapja, de azért ez nem ennyire egyszerű ez a kérdés. Abban az esetben, hogyha én még úgy tanultam annó, hogy körülbelül az esetek 80%-ában a bölcsességfogaknak a megléte nincs hatással a metszőfogaknak a pozíciójára. Ergo, hogyha kiveszünk bölcsességfogakat, akkor az esetek túlnyomó többségében ugyanúgy elmozdulhatnak a metszőfogak. Természetesen a bölcsességfogaknál ugye ott is radiológiai vizsgálat, meg fizikális vizsgálat, és eldöntjük, hogy van elég helye annak a fognak, lehet-e rendesen tisztítani, funkciója szempontjából érdemes megtartani, aztán hozhatunk egy olyan döntést, hogy ezeket a bölcsességfogakat adott esetben eltávolítjuk, vagy el kell távolítani, mert krónikus gyulladás van körülötte. Itt aztán szakmailag még bele lehetne menni, hogy most egy idegcsatornához képest az alsó ácsontban hogy helyezkedik el a gyökér, stb. Hogy ez biztonságos, némi rizikót hordoz magában. Úgyhogy ez megint csak egy vizsgálat képen, tehát itt elmondani, hogy mi a teljesen jó megoldás, az nehéz. Sokan félnek a bölcsességfog eltávolítástól, minden foghúzás ugye olyan félelmetesnek hangzik, esetfüggő, tehát, hogy éppen most az a bölcsességfog egy könnyen eltávolítható, van, amikor nagyon egyszerűen ki tudjuk venni, van aztán, amikor bele kell kapaszkodni, és ott úgy feltárásban kell eltávolítani egy bölcsességfogat.
0: Az mennyire gyakori, hogy kihúzzátok? Tehát az mennyire gyakori, hogy el kell távolítani a bölcsességfogat? Tehát van, aki azzal öregszik meg?
1: Van, abszolút. Tehát nagyon sok esetben, én úgy gondolom, hogy több esetben van az, hogy a bölcsességfog kikerül a szájból, vagy egyáltalán nem jelenik meg a szájgyűrekben, mert egyszerűen a csontban bennmarad, olyan is előfordul.
0: Ki sem nő?
1: Abszolút, tehát lehet ilyen, rengeteg ilyen eset van. Abban az esetben ugye, hogyha azt szoktuk mondani, hogy egy zárt fogsor van, tehát hogy általában megvan minden foga egy páciensnek, akkor a bölcsességfogokra azért nem úgy tekintünk, hogy egy elsődleges szerepet adunk annak a fognak. Nyilván az előtte lévő fogak az úgynevezett utolsó előtti, abban az esetben, hogyha a szájüregben találhatod 8-as, ugye 7-eseket, sokkal jobban lehet tisztítani, hogy nincsenek ott. Általában nagyon gyakran a bölcsességfogaknak nincs szembelévő párja, ezáltal a rágó funkciót nem tölti be úgy, mint a többi moláris fog. És ezt is figyelembe kell venni, hogy miért tartsunk a szájban egy olyan fogat, aminek adott esetben nincs funkciója, nem lehet tisztítani rendesen, semmiféle szerepet nem játszik tulajdonképpen abban, mert minden egyéb foga megvan a páciensnek, akkor nem ragaszkodunk hozzá.
0: Na de az egy jóféle gondolkodás, hogy fogom és kihúzom.
1: Abban az esetben, hogyha indokolt, és én azzal a páciensnek a javát szolgálom, tehát egy jobb helyzetet teremtek ahhoz, hogy a többi fogat jobban tudja tisztítani, jelesül a heteseket, akkor igen.
0: De tulajdonképpen mit célt szolgál a bölcsességfog? Tehát, hogyha ennyire nincs funkciója az esetek nagy részében, minek van?
1: ez egy nagy, ez sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ugye egyáltalán miért nincs helye a bölcsességfognak?
0: Na, pláne.
1: Na, hát meg főleg.
0: Újabb kérdés.
1: Igen, tehát azért ugye ennek van egy ilyen evolúciós folyamata, hogy az álcsontunk a fogak méretéhez képest az nem korrelál egymással, és akkor innentől kezdve van az, hogy torlódott fogazat is van, amikor ugye az álcsontban felhasználható hely az kisebb, mint a fogaknak a mérete, ekkor torlódik, vagy amikor éppen fordított esetről beszélünk, hogy több a hely, mint amennyi a fogaknak szüksége van, akkor van a réses fogazat. A bölcsességfogaknak a mi evolúciós szintünknek megfelelően nem sok szükség van. Tehát régen sokkal nagyobb álcsontja volt akár még a elődeinknek, most azért itt több százezer évről beszélek.
0: A húsevéshez szükség volt.
1: Pontosan, meg egyáltalán ugye sokkal jobb volt a fogazat, nem volt ennyire feldolgozott élelmiszer, tehát azért használtuk a fogunkat rágásra, tépésre. Hát most aztán ezek a ultrafeldolgozott élelmiszerek és mindent puhán kapunk, tehát már jószerivel a fogainkat már nem arra használjuk, amire annó nyilván rágunk és eszünk vele. De hát messze nem olyan élelmiszereket eszünk, mint annó.
0: Aha, mindig idejük adunk ki az életmódra, hogy mi minden

0: befolyásol.
1: Ó, rengeteg mindent. Hát. És ugye mindennel összefügg, tehát hát. ez nem egy ilyen zárt rendszer, hogy a garatig tart a szájüregem, és onnantól kezdve ez nincs valamilyen szervre vagy szervrendszerre hatással, ez sajnos nem így működik, de mindennel összefügg, ez egy élő organizmus, ez egy rendszer, úgyhogy itt ember legyen a talpán, aki ezeket az összefüggéseket látja, de nyilván egyre többet tudunk ezekről a dolgokról, hogy aztán milyen hatással vagyunk ezekre a rendszerekre, az egy másik kérdés.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, vendégem dr. Németh József, fogszakorvos.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Vendégem dr. Németh József, fogszakorvos. Szóval most lehet, hogy a kérdés kisé ostobának tűnik, de hát az ember fejében mégiscsak felüti a fejét az a gondolat, hogy vajon mennyire higiénikus a szájüregünk? Tehát mi minden található ott?
1: Jó kérdés. Mennyire higiénikus? Hát azért ugye legyünk tisztában, hogy a szájüregben rengeteg féle fajta baktérium van, úgy normálisan. Tehát nekik ott kell lenniük, tehát ők jó helyen vannak. Abban az esetben van egy borul a rendszer, hogyha valamelyik, most nevezzük jó és rossz baktériumoknak, hogyha ezeknek az egyensúlya felborul, és olyan baktériumoknak tudnak elszaporodni a szájüregben, amelyeknek az elszaporodása következtében valami olyan folyamat indul el, ami már nem tekinthető, tehát kórosnak tekinthető. Ugye ezek a fogágy betegségek, a parodontopátiák, ezek bakteriális eredetűek. Rengeteg problémát okoz, rengeteg fajtája van, tehát ez egy külön parodontológia, ez egy külön tudományág. Rengeteg megjelenési formája van, és ugye az a rossz az egészben, hogy egy fogorvosi kezelés, egy specialistának a kezelése, az gyógyult állapotot is elérhet, de aki parodontopátiás, tehát fogágybetegsége van, annak igenis rendszeresen, több heti vagy pár havi rendszerességgel meg kell látogatni a fogorvosát, a specialistát, aki kezeli az ilyen jellegű tüneteit, panaszait, mert ezeket az elváltozásokat nyomon kell követni. Uh-huh. Nagyon gyakran találkozom azzal, hogyha parodontopátiás beteg fordul hozzánk segítségért, hogy ugye mi szoktam kérdezni a pácienségtől, hogy mit szeretne hallani, a jót vagy az igazat. Uh-huh. Elmondjuk neki őszintén, hogy tessék nézni, most ez van, mi ebből kezelés folyamán mit tudunk és mit szeretnénk elérni, mi az, ami reálisan várható, viszont ehhez az kell, hogy itt egy ilyen közös munka legyen, tehát az hiú ábránt, hogy én elmegyek a fogorvoshoz, elmegyek a parodontológushoz, és akkor na majd ő megoldja. Igen, megoldjuk azt, ami ránk tartozik, megoldjuk, amit mi megtehetünk az ügy érdekében, de egy közös munka nélkül ez nem fog működni. Tehát ahhoz, hogy mi megtanítjuk a pácienst, hogy hogyan kell a fogait tisztítani, milyen eszközökkel kell tisztítani, ha pótlása van, akkor a pótlás fajtájának megfelelően hogyan tudja tisztítani, hogyan tud alányulni, hogyan tudja azokat a területeket, ami fogkefével nem elérhető, tisztítani. Ha ezeket a páciens vagy ebben nem közreműködő, akkor sajnos nem tudjuk azt mi egy oldalon megoldani, hogy akkor itt minden működni fog. Uh-huh. Nyilván régi klasszikus mondat, hogy ahol nincs fog, ott nincs fogágybetegség, tehát hogyha az a fog az kikerül a szájüregből, akkor onnantól kezdve ez megoldódik ez a dolog, tehát uh-huh. nyilván a mi feladatunk az, hogy lehetőség szerint minél több fogat, minél hosszabb ideig szájüregben tartsunk.
0: A fogágybetegségnek egyébként milyen megjelenési formájuk van? Ez milyen tünettel?
1: Hát a legelső tünet, ugye, amikor mondjuk fogmosásnál vérzik az embernek az inje. Van egy rossz lehelete. Ez azért már mindenféleképpen indokolta teszi azt, hogy ilyen irányú vizsgálatokat, vagy egy kontrollt minimum elvégezünk a páciensen. Aztán ugye vannak az úgynevezett tasak mérése, különböző objektív eszközök, mi ezt meg tudjuk mérni, röntgenen látjuk, hogy hol vannak olyan csontfelszívódások, amik egyértelművé teszik azt, hogy itt ezt kezelni kell, ezt a problémát.
0: De mit értesz kezelés alatt? Mi történik ilyenkor?
1: Ilyenkor ugye van egy, a legelőször történik egy vizsgálat, uh-huh. van egy úgynevezett állapotfelmérés, tisztítás, egy nagyon alapos tisztítás, utána következik egy úgynevezett tasakmérés, amikor megmérjük azt a tasakot, a fogak melletti ilyen réseknek a mélységét, uh-huh. hogy az milyen mély ez a tasak, a tisztítás hatására ez javult, stagnál, rosszabbodik, tehát bármi előfordulhat, és utána nálunk parodontológus szakorvos vizsgálja meg a pácienst, aki ezzel foglalkozik nap, mint nap. Uh-huh. Tehát azért azt el kell mondanom, hogy most már a fogászat is annyira specializálódott, tehát annyira szerteágazó szakterületekre osztlik, hogy most már nem lehet azt mondani, hogy egy fogorvos, azért mert van egy fogorvosi diplománk, hiába van ebből szigorlatunk, hogy akkor mi mindenhez értünk. Uh-huh. Ez sajnos nem így van. Tehát igenis, a parodontológus kollégához el kell küldeni a pácienst, aki a adekvát kezelést fogja a páciensnek elvégezni. Uh-huh. Érezhető a pácienseken, hogyha mondjuk valaki évek óta jár egy fogorvoshoz, akkor és felajánljuk neki, hogy egy kolléganő megnézni, és hogy az ő szakvéleményét szeretnénk kikérni, vagy hogy oda utalnánk el további kezelésre, akkor egy kicsit, mintha úgy olybá tűnik a páciensnek, mint hogy le akarnánk rázni, mm. vagy hogy ezzel már nem akarunk foglalkozni, de erről szó nincs.
0: Mm. Épp ellenkezőleg az ő érdeke.
1: Pontosan, mm. tehát szerintem ez a lényege, hogyha valaki lelkiismeretesen el tudja azt fogadni, hogy nem érthetünk mindenhez, és látja az ember a saját határait, korlátait, akkor én nem akarok nagyszerűsködni ott a rendelőben, hogy már pedig én ezt meg tudom oldani. Nem. Hát van, aki éveket, hosszú éveket tett bele az életébe, hogy ebből kiképezze magát, mm. és ennek a specialistája legyen, akkor igen, merjük azt mondani, hogy nézd, te ehhez százszor jobban értesz, mint én, a beteg érdekét, vagy a páciens érdekét szem előtt tartva kérlek, nézd meg és vedd át a kezelését, és a páciensnek én arra kérem őket, hogy ez ne rosszul érjék meg, hogy ez egy olyan helyzet, hogy akkor most elutaljuk, vagy elküldjük valahova. Ezt nálunk a rendelőn belül meg tudjuk oldani. Igen, a páciens érdeke azt, hogy adott a problémára a legjobb kezelést, típust, fajtát kapja.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen. Dr. Németh József, fogszakorvos a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.
3: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a szanító jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Koltai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Németh József, fogszakorvos, de végül is, amikor az ember elmegy egy fogorvoshoz, elmegy egy vizsgálatra, akkor mire számíthat? Tehát ti például mit vizsgáltok? Mi az, amit megnéztek? Tehát pusztán a fogak állapotáról van szó?
2: Válaszik ketté a vizsgálat menetét, tehát hogyha teljesen új páciens érkezik hozzánk, akivel még semmi előélete nincs nálunk, vagy pedig már egy régóta kezelt páciens jön vissza hozzánk. Ugye az új páciensnél megpróbálunk minél több információt összeszedni. Hogy ez van egy szájüregi vizsgálat, röntgendiagnosztika. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez kell, enélkül nem tudunk vagy egy konkrét és adekvát választ adni bizonyos kérdésekre, bizonyos terápiát. Mérünk egy-egy felvételen. Hát csak gondoljunk bele, hogy az implantálásnál ugye nekünk a csont mennyiségét azért ezt meg kell néznünk, hogy lehet oda implantálni, mekkora implantátum kell, kell-e csontpótlás, és a többi. Szóval van egy fizikális vizsgálat, ilyenkor a fogak állapotát, a már meglévő fogműveket, töméseket, töméseknek a szélizáródását, elszíneződéseket, fogkövet, tasakot mérünk, tehát megvan ennek a menete tulajdonképpen, hogy miket kell megnéznünk, és annak ellenére, hogy ugye úgy hívnak minket, hogy fogorvos, tehát hogy valahogy ez a fog szó benne van, azért nem vagyunk restek azért szétnézni még ott a lágy részek környékén is, ugyanis a különböző elváltozások lehetnek a nyálkahártyán. Na most ugye van egy ilyen szó, hogy rákszűrés, és ez a szájüregben is el kell végeznünk. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen megnézzük azokat a képleteket, amikre közvetlenül rálátásunk van. Ez egy nagyon fontos lépése szerintem, vagy egy része a fizikális vizsgálatnak, ugyanis kötelességünk azokat az elváltozásokat észrevenni, megkülönböztetni a nyálkahártyán ezeket az elváltozásokat, amire, ha nem is tudjuk megadni a választ, hogy az pontosan micsoda, de ha már felismerjük, hogy ez azért úgy nem néz ki olyan egészségesnek, vagy hogy már még emlékszem a tanulmányaimból, hogy ez a kis fehéres, opálos elváltozás, ebből bármi is lehet.
1: A szájüregben?
2: Szájüregben, abszolút a nyálkahártyán. Akkor nyilván ezt tájékoztatjuk a pácienst, hogy van egy ilyen elváltozás, nem kell kétségbe esni, tehát itt nem arról van szó, hogy na most létrát kötelet, erről nincsen szó, hanem akkor igen, ebben az esetben is specialistával kell konzultálnunk, vagy elküldeni a pácienst olyan szakemberhez, aki ezzel foglalkozik. Itt aztán szövettani minták, különböző vizsgálati módszerek vannak, hogy aztán ezt abszolút magabiztosan tudjuk mondani, hogy mivel állunk szemben.
1: De akár egy ilyen vizsgálat alkalmával fény derülhet mondjuk egy rossz indulatú szájüregi daganatra is?
2: Tehát akkor, amikor már, tehát hogy egy ilyen vizsgálatnál azért az nem úgy kell elképzelni,
1: nem
2: hogy...
1: Nem azonnal
2: hozzátok. Pontosan, tehát hogyha még csak egy ilyen kis szövettani elváltozás van, ugye akkor mi azt nem mondhatjuk ki, hogy na kérem, tehát mi egy konkrét diagnózist nem adhatunk ki ez ügyben. Mert annak van még különböző kritériuma, hogy ezt 100%-osan hogyan lehet megállapítani, és miknek kell ahhoz teljesülni, hogy mi azt mondjuk, hogy a diagnózis kettős pont ez és ez. Aha. Tehát adott esetben egy magánrendelőben nem feltétlenül vannak meg azok a személy és tárgyi feltételek, amiben mi azt tudjuk mondani, hogy ezt mi biztosan tudjuk állítani. Na itt jönnek a klinikai hátterek, azok a specialisták, akik ezzel foglalkoznak, és megvan az a technikai hátterük, ami alapján ezeket pontosan meg tudják mondani.
1: De ti lehettek az első lépés.
2: Abszolút.
1: Tehát az simán lehet, hogy valaki itt kap információt arról, hogy valami...
2: Ja, pont ez a lényege az egésznek, hogyha... Szerintem az nem szégyen, hogy valaki ezt nem tudja pontosan megmondani. Én sem tudom megmondani különböző elváltozásokról, hogy ez éppen melyik. De ebben az esetben a pácienst elküldöm ahhoz a kollégához, kolléganőhöz, aki naponta vizsgál ilyen elváltozásokat, és ő meg tudja pontosan mondani, hogy kérem szépen, semmi ok az aggodalomra, vagy pedig tessék nézni, nagyon jó, hogy találkoztunk, idejében észrevettünk valamit, ebből még bármi lehet, most még nem történt semmi olyan elváltozás, ami miatt kétségbe kellene esni, viszont tudjunk róla, és ennek a kezelését és a követését innentől kezdve folytatjuk.
1: De ráadásul azért azt is figyelembe kell venni, hogy rengeteg a szájüregi daganat. Sőt, én tudom, hogy a száma egyre nő Magyarországon.
2: Hát Magyarország sajnos ebben a élmezőnyben van, és hát ez mindig több okot tudunk erre visszavezetni, vagy vannak olyan dolgok, amik ugye nem segítik elő azt, hogy ez ne alakuljon ki. Ide tartozik például a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a rossz higiéne. Tehát lássuk be, hogy annak idején nagyon szerettem én is gyerekkoromban nézni a tévémacit, de a tévémaci azon kívül, hogy láttam az a barna macit, hogy megmossa a fogát, de senki nem mondta meg, hogy az hogyan kell valójában csinálni. Annyi szerencsém volt, hogy édesapám fogorvos volt, tehát volt némi nemű ráhatása, hogy ezt még ilyen homokórával mérte a 3 percet, meg ellenőrzés volt. De tulajdonképpen hát honnan is kellene ezt megtanulni a pácienseknek, vagy a hétköznapi embernek, akinek mondjuk nincs fogorvos a családjában. Ezek szerintem a mi feladataink, hogy ezt az edukációt gyerekeknél már elkezdjük. A mi feladatunk az, hogyha elkészül egy fogmű a páciensnek, akkor azt igenis megmutassuk, hogy azt hogyan kell tisztítani. Amit az előbb is említettem, hogy hogy van azok a trükkök, azok az eszközök, amik nélkül nem tudjuk elvárni a pacienstől, hogy ezt tisztán tartsa. Ha nem tartja tisztán, akkor pedig nyilván ott mindenféle dolog kialakulhat. Az romlik, rossz lesz, visszahúzódik, begyullad, és a többi, és a többi, és csak nekünk van vele bajunk utána.
1: Jó, hát a tévémacira sem lehet mindig hallgatni.
2: Lehet, nagyon jó volt, csak nem ez volt a feladata.
1: Így van, jövünk vissza, vendégem dr. Németh József, fogszakorvos.
0: Jazzy.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Németh József, fogszakorvos. Ha valakinek fogágybetegsége van, és mondjuk hosszú időn keresztül fennáll, akkor ennek milyen következménye lesz?
2: A szájüregben ugye ennek vannak látható jelei, vannak teljesen objektív szempontok, ami alapján mi meg tudjuk állapítani, hogy mik a problémák, a problémának a súlyosságát is tudjuk, a terápiát is meg tudjuk mondani. Sajnos vannak olyan esetek, amikor már annyira előhaladott bizonyos állapotokkal találkozunk, hogy egyszerűen el kell távolítani a fogat. Nem megmenthető, vagy adott esetben azt mondjuk, hogy azért vesszük ki a fogat, mert hogyha később felmérül mondjuk egy implantációs, tehát egy műgyökér beültetésnek az igénye lehetősége, akkor ugye gyulladt területben nem lehet, hogy implantáljunk, és megelőzendő a csontvesztést, inkább döntünk úgy, hogy akkor eltávolítunk olyan fogat, aminek kicsi az esélye, hogy mi most meg tudjuk menteni. Eltávolítjuk, és akkor védjük úgymond a csontot. Ahogy már az előbb is említettem pár perccel ezelőtt, hogy ez nem egy zárt rendszer, tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy ami a szájüregbe történik, az ott is marad. Azért sajnos kihatással van az egész szervezetünkre. Ugye annak idején, emlékszem, én Szegeden végeztem, és akkor volt egy kutatás azzal kapcsolatosan, hogy a szájüregi elváltozások, jelesül itt a fogágybetegségről vizsgálták, hogy milyen ráhatása van akár a szülésre. És akkor még csak gyanították, hogy azoknál a hölgyeknél, akik babát várnak, és paradontopátiájuk van, azoknál például észrevették, hogy a koraszülés az statisztikailag nagyobb számban jelenik meg. Azt azóta ismereteim szerint ez most már tudják, hogy ez így van. Tehát sajnos ez is egy bizonyíték arra, hogy nem tekinthető bizonyos betegségek, patológiai elváltozások csak az adott területre. Tehát hatása van az egész szervezetünkre. Szoktam emlegetni egy konkrét esetet a pácienseinknek. Egy idős úr, azóta is jár hozzánk a családjával, Kanadából tértek haza, tehát ők magyar származások, és végül is hazatelepedtek. Emlékszem a bal alsó hatosán, Torontóban.
1: Mikre emlékszel?
2: Igen, mert ez egy nagyon-nagyon emlékezetes eset, hogy a bal alsó hatosát Torontóban gyökérkezelték, gyökértömték, és megvizsgáltuk az urat egészen más-más szempontból, de arra emlékszem, hogy ez a gyökértömés, ez kifogástalan volt. Tehát nem, úgy nézett ki, ahogy a tankönyvben le lett írva. Arra is emlékszem, hogy legelőször még csak egy kétdimenziós, de egy sima panoráma felvételt láttam róla, és nem volt egyértelmű, hogy a fog között, a két gyökér között van-e bármiféle elváltozás. Csináltunk egy CT-t neki, és kiderült, hogy ott bizony van egy elváltozás a két gyökér között. Még egyszer hangsúlyozom, optikailag a gyökértömés tökéletes volt. Ez az úr, akiről szó van, anno 70 év fölötti volt, amikor elkezdtük a kezelését, és panaszkodott, hogy hát neki van tért fájdalma is, de hát úgy volt vele, hogy most 70 évesen addig jó, amíg valami fáj. És egészen más ügyből, tehát egy implantálás miatt készítettük a CT felvételt, és ugye így derültek ki ez az elváltozás, és hosszas rábeszélés után sikerült meggyőzni, hogy ezt a fogat távolítsuk el. És hát ellenállt, teljesen jogosan, de hát hogy miért, hát neki nem panaszos ez a foga, tökéletes a gyökértömé, és miért akarok én ott azt a fogat eltávolítani. Na, szumma szumárom, az lett az egésznek a lényege, hogy végül is megkaptam azt a bizalmat, hogy megengedte, hogy eltávolítsuk ezt a fogát. Én elmondtam neki a lehetőségeket, és hogy pro és kontra, és nagy örömére, pár hittel a foghúzást követően, legalábbis amikor legközelebb találkoztam vele, és jött hozzánk, akkor elújságolta, hogy megszűnt a tért fájdalma. És ugye ezt tudjuk, hogy ez a góc kérdése, ez ilyen ízületi panaszokat is okozhat, csak ezt azért nagyon nehéz elmondani egy páciensnek, hogy tessék nézni. Főleg úgy, hogy én nem tudom önnek azt garantálni, hogyha azzal a fogat valamit csinálunk, és megoldjuk ezt a gyulladást, ami az ön szervezet, ami nem is fáj, de hogy akkor majd nem fog fájni valamelyik másik testrésze. Hát ezt azért én is kétkedve fogadnám. De ebben az esetben ez egy teljesen jól sült el a dolog. Azóta is, hál' Istennek jól van, kapott egy implantátumot az úr.
1: Úgyhogy nem megvan, fog híjas.
2: Úgyhogy nem fog híjas, és azóta is, és nagy örömmel használ, és hál' Istennek minden rendben van vele. Tehát csak azt szeretném ezzel mondani, hogy mindennel összefügg, tehát nem tudjuk ezeket a válaszokat, hogy most, ha itt fáj, akkor miért ott kell keresni a problémát. Ez éppen ugye egy a klasszikus fogorvos betegség, de ugye a fogorvosoknak a 99%-ának baj van a gerincével. Azért, mert olyan testtartásban ülünk, főleg aki nem tanult meg még annak idején, mint ahogy én sem, hogy a klasszikus fekvekezelést nem tanultuk meg, én nem is tudtam ezt elsajátítani, és bizony kitekeredve, görnyedve, megtekerve a gerincünket dolgozunk. Ez mindenkinél így van, tehát ez sajnos ez olyan pozíciót igényel ez a munka, ami nem egy hasznos a mi testünknek. Ez is így működik. Tehát, hogyha a nyakamat én úgy tartom évekig, hogy az nem jó, akkor az bizony kompenzál a gerincemnek a további részén, és deformálódunk. Tehát itt is az van, hogy én a felül meghúzom azt a pókhálót, a másik végén is mozgásba jön.
1: Hát egy rendszerről van
2: abszolút,
1: szó, egy teljes rendszer.
2: Abszolút, tehát hogy a fogászatra mindig is úgy tekintenek, hogy hát persze a fogászok, a belgyógyászok, a rendes orvosok. Ezt én el is ismerem, tehát hol vagyunk mi hozzá képest. De azért egyre világosabb, hogy a szájban lévő baktériumok, ugye nagyon nagy mennyiségben vannak a baktériumok a szájban, olyan ráhatással lehetnek áttételesen vagy közvetlenül más szervekre, amiket egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni egy gyógyításban. Uh-huh. Másik példa, foghiány, vagy például hát számtalanszor lehet látni, hogy bejön az ajtón egy új páciens, főleg gyerekek, amikor ugye ilyen nyeklik-nyaklik pubertáskorban, keze, lába megnőtt, azt se tudja, hova tegye magát, hogy tartsa magát. De nagyon gyakran az van, hogy megjelenik a bárki, és a testtartásából nagyjából 90%-osan meg lehet mondani, hogy milyen fogállással fogunk találkozni ugye a szájban. Mert ezek így összefüggnek. Hogy egy előre esett váll, egy előre esett fej, már a profilból azért lehet látni nagyon, tehát ezt meg lehet mondani bizonyos esetekben, hogy milyen fogazati elváltozása van a delikvensnek.
1: Szóval ránézel valakire, és akkor már látod, hogy mi van belül.
2: Csak néha.
1: Na jól van, jövünk vissza, vendégem dr. Németh József fogszakorvos. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy.
1: Jazzy.
2: Vendégem dr. Németh József, fogszakorvos. Az ember néha elmereng azon, hogy vajon milyen lehet az orvosok élete. Tehát például mondjuk mi történik egy fogszakorvosi rendelőben, ahova folyamatosan időpontra jönnek a betegek. Tehát mit tapasztaltok, hogy mennyire becsüljük meg az időpontunkat, azt, hogy az orvos most a rendelkezésünkre áll, hogy most kezelni fog minket, hiszen mi kértük tőle. Tehát hogy milyen az egészségügyi kultúra Magyarországon e tekintetben?
3: Hál' Istennek javulóban, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem látunk azért, legalábbis én nem látok némi nemű javulást. El kell mondanom azért, hogy ugye közel 20 éve dolgozom Budapesten kívül egy másik városban, ahol 90%-ban, 95%-ban osztrák paciensek vannak. Azért még mindig érezhető ez a némi nemű különbség,

0: hogyha egy osztrák páciensnek azt mondjuk, hogy fél év múlva kontroll, ő ott lesz fél év múlva. Tehát a saját egészségéhez való hozzáállás egy picit talán súlyozottabb, mint nálunk. Még egyszer hangsúlyozom, érezhető némi nemű javulás. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik ezt komolyan veszik és odafigyelnek erre, az saját életében más területen is egy kicsit nagyobb komolysággal áll dolgokhoz. Biztos vagyok abban, hogy meglátható, tehát főleg külföldi páciensek, mikor elküldenek egy-egy röntgent, egy-egy leírást, vagy egy kérést, hogy árazzuk be, hogy nálunk mennyibe kerülne a kezelés. Van, aki arra is lusta, hogy mondjuk azt a másik 8 darab fogászatot kivegye az e-mailből, hogy még hány helyre küldi el ugyanezt a szöveget, ugyanezt a kérést, és akkor általában azt szokott nyerni, aki olcsóban csinálja meg, de ez mindegy. Ez legyen az ő baja. Én azt kérném talán a páciensektől, hogy ugyanúgy, ahogy a saját idejük drága, mindenkinek a saját ideje drága, hogy előfordulhat, hogy közbe jön valami, elfelejti, elcsúszott, dugóban ül, a gyerekért el kellett szaladni az iskolába, óvodába. Számtalan okot lehet felsorolni az ügyben, hogy valami megváltozik a napi terveink közül. Én arra kérem a pácienseket, hogy tegyék meg azt, hogy legalább szóljanak oda a telefonon, hogy akkor a fülorgégész, a nőgyógyász, bárki ne várja őket. Ugyanis nekünk ugyanúgy fent kell tartanunk azt a rendszert, a személyzet ott van a rendelőben, mi szabaddá tettük magunkat, hogy őt tudjuk fogadni. Köszönjük azt a pihenőidőt, amit megkapunk így, kényszeredetten, de hát ugye nekünk is azért el kell tartanunk azokat az emberek, akik nálunk dolgoznak, és ezek kiesések. Tehát a rendszert ugyanúgy működtetnünk kell. És ez egy dolog, ez legyen a mi bajunk. Amit sokkal súlyosabbnak tartok, azt, hogy tehát más idejével nem nincs jogunk szórakozni.
1: Hát ráadásul lehetséges, hogy valaki sürgősen, nagyon komoly panasszal jönne abban az időben.
0: Abszolút, tehát, hogy ez pontosan, ahogy mondott, tehát, hogy van, nálunk van egy ilyen várólista, és az pontosan arról szól, hogy ha valaki lemondja az időpontját, mert valami éppen közbe jött neki, akkor ezeket a pácienseket fel tudjuk hívni, hogy felszabadult egy időpont, és akkor lehet jönni. De ez az kell, hogy mi tudjunk róla, hogy felszabadul az időpont, és akkor másnak tudunk szólni. Ennyivel legyünk, vagy ebben legalább legyünk tekintettel egymásra, hogy adjuk meg a lehetőséget, mert ne felejtsük el, mi is kerülhetünk egy olyan helyzetbe, amikor nekünk kellene valamit nagyon gyorsan megoldatnunk.
1: Abszolút, hát lehet valami nagyon komoly,
0: reméljük, nem lesz rá szükség, de ne zárjuk ki ennek a lehetőségét.
1: Pontosan. De ez egyébként ennyire kardinális probléma?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, és ugye most már ez a mobilitás, tehát most már repkedünk ide-oda, amoda, egészségügyi kezelésre, külföldről, stb. Ezzel nincs is semmi gond, ennek élvezzük előnyét, szenvedjük hátrányát. Azt veszük észre, hogy a páciensek egy picit lazábban kezelik ezeket a kérdéseket.
1: De miért? Mert sok a lehetőség.
0: Egyrészt sok a lehetőség, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy nem gondolnak abba bele, hogy az orvosnak is van egy napi rutinja. Azt a napot nekünk fel kell töltenünk, azokat az alkalmazottakat nekünk ki kell fizetnünk hó végén, akik nekünk dolgoznak, és nem, ezt ne úgy tessék elképzelni, hogy nekem dolgozik, nyilván az én rendelőben dolgozik, de a páciensért elsősorban. Tehát a recepciós hölgy, az asszisztensnők, kollégák. Tehát mi szolgáltatunk, ennek van egy fedezete, ezzel nincs is semmi gond, mi egyszerűen csak az időnket szeretnénk becsülettel és tisztességgel megélni, átélni. És ehhez viszont a páciensek segítségét kérnénk.
1: És végig dolgozni.
0: Így van. Így van.
1: Köszönöm szépen, dr. Németh József fogszakorvos a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Jazzy.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Németh József fogszakorvos. Az életünk több területén is arra kell figyelnünk már, ami az egészségünket illeti, hogy rendszeresen eljárjunk különböző szűrővizsgálatokra, akár kontrollvizsgálatokra. Mi a tapasztalatod arról, hogy hozzátok a fogorvosokhoz, hogyan járnak az emberek, milyen érzésekkel, egyetem mennyire rendszeresen, mennyire veszik figyelembe azt, hogy hát bizony oda is el kell menni időnként?
2: Nézd, hogyha panasz van, ha baj van, akkor nyilván senki nem szeret sehova elmenni, úgyhogy akkor most valamit meg kell oldani, ezzel nincsen semmi gond. Én azt veszem észre, hogy azért az elmúlt években kialakult egy egészségtudatosság. Értem ezzel az életmódot, a különböző jóga, pilates, fene tudja, ilyen gyakorlat, olyan gyakorlat, ezt teszem, azt teszem, igen, szép legyek, kívánatos legyek, körmöshöz menjek, pilláshoz menjek, és a többi. Tehát ez mind nagyon jó, mind nagyon szép. Néha úgy érzem, hogy egy picit azért a szépségipar még
1: előrébb van. Fontosabb.
2: Hogyne, tehát nincs ezzel gond, csak kezeljük helyi értékén a dolgokat. Tehát, hogyha baj van, akkor senki nem szeret egy bajjal fordulni segítségért. Azok a pácienseink, akik komolyan veszik ezt a megelőzés kérdését, vagy a szűrővizsgálatoknak a kérdését is, azt hiszem észre, hogy aki hozzánk jár rendszeresen, tehát megbízhatóan, hogyha azt mondjuk, hogy fél évente kontroll, akkor ő ott van, megjelenik, sőt, hogyha még két kontrollperiód időpont között valamit úgy gondolja, hogy nézzünk már meg, akkor is eljön, tehát hogy nagyon követhető, szépen lekövethető az ő élete ebből a szempontból. Ők más területen is betartják ezeket, tehát ugyanúgy elmegy, most házszámokat mondok, gastroenterológushoz, tükrözés. Nagyon fontos. Gyomortükrözés, vastagbéltükrözés. Bizonyos kor fölött ezt meg kell nézni. És férfiaknál prostatavizsgálat.
1: Tehát fegyelmezetten.
2: A fegyelmezet, és ugye azért látjuk, egyre több a példa az, hogy azok az emberek, tehát most már azért ezek a pozitív példák azért előttünk vannak, hogy elment rendszeresen, időben észrevettek valamit, tudták kezelni, hurrá, pozitív sikerélménye van az egész történet végének. Ezek jók, ezek megerősítik az embert abban, hogy igenis erre érdemes időt szánni, mert ez értünk van, és most már tartott a tudomány, hogy nem csak az van, hogy akkor felfedezünk valamit, nagyon gyakran meg is tudjuk oldani, hál' Istennek. Úgyhogy én mindenkit arra kérek, hogy megvannak ezek az ajánlások, hogy hány éves kortól mit javasolnak az általános orvos kollégák, hogy mi az, amire oda kellene figyelni, mi az, amit rendszeresen ellenőrizni kell. A rendszerességen, én most értek, én a gastroenterológusom megmondta, hogy 50 év felett igen, 5 évente tükrözés. Be van írva a naptáram, 5 évente elmegyek. Ez az ő ajánlása, én ezt betartom, nem értek hozzá, 100-szor jobban tudja, ezt fogom csinálni. A fogászat egy kicsit gyakoribb megjelenést igényel, tehát ott mi azt kérjük, hogy fél évente, egy évente a pácienseknek egy kontrollt tudjunk csinálni. És amit szoktunk kérni a páciensektől, hogyha tudjuk, hogy a családban van kisgyerek, hogy hozzák el nyugodtan magukkal egy-egy kezelés, egy-egy kontrollra. Ne akkor, amikor fáj anyukának vagy apukának a foga, és akkor látja, hogy otthon már feszültség van, mert ideges mindenki, mert ott a fájdalom, hanem akkor, amikor eljön egy kontrollra, nem történik semmi, a kisgyerek bejön a mamával, papával a rendelőbe, látja, hogy nem történik olyan nagy gond, a fények, szagok, emberek, mozdulatok, eszközök,
1: atmoszférát
2: egy picit megismeri. Szoktuk kérni, vagy felajánlani, hogy az ő fogát is megnézzük, vagy hogyha nem akar még beülni a székbe, mert ott van egy ilyen baromi nagy szék, és akkor miért üljön ő abba bele, de akkor ott állva belevilágítunk, és akkor megnézzük kis tükörrel. Tehát, hogy az első lépéseket, egy pozitív élményt próbálunk neki biztosítani, hogy ne úgy találkozzon a fogorvosan, amikor mondjuk fáj, mert az már ott nem lesz jó élménye.
1: Meg természetes legyen
2: abszolút,
1: számára.
2: Abszolút. Van nekünk olyan paciensünk, három gyönyörű gyerek, A legnagyobb egy fiúcska, egy két kislány, és a legkisebbiknek évek óta jár hozzánk. Mindig eljön, mindig, mert mind a három gyereknek megnézzük a fogait, a legnagyobb fiúcskának fogszabályzása volt. A két kislánynak még ott tartunk, hogy folyamatosan ellenőrizzük a fogait, és a legkisebbi kislánynak ilyen plakfestő lila festike mindig be kell kenni a fogát, ő nagyon élvezi, fültől fülig lila, mert szétkenni, szétnyálad el, és ez egy nálunk egy rituálé, ő megjön, beül, megnézem a fogait, megbeszéljük, hogy milyen szépek a fogai, megbeszéljük, hogy milyen jól tisztítja a fogait, és utána színezés van.
1: És akkor ebből ugye az szűri le, hogy nem kell félni.
2: Abszolút, és akkor meglátja, hogy a bátyját is kezeltük, az édesanyja is ott, tehát hogy talán nála nem lesz gond, hogyha majd oda kerül a dolog, hogy bármit kell csinálni az ő fogaival, hogy akkor nem azzal fog eltenni az első fél óra, hogy bekönyörögjük egyáltalán a székbe, hogy kinyissa a száját.
1: Aha. Szóval a jövő nemzedék fogászattal való ismerkedésért is
2: ezek mind minták, tehát hogy a gyerek azért utánozza legtöbb esetben a bizonyos korig a saját szüleit. Hogyha a szülei azt a példát mutatják, hogy minden este fogat mosnak, elviszik magukkal orvoshoz, tehát hogy ennek meg kell, hogy legyen a kultúrája, tehát hogy a gyerekek megismerjék azt a közeget, ahova előbb-utóbb úgyis el fognak jutni, el kell, hogy jussanak, hogy ne féljenek, mert ugye a félelem, és csak egy kitérő is, és nem szeretnék erről sokat beszélni. Itt van például a szedálás. Azt veszem észre, hogy bódításos kezelést gyakran azért kérnek, mert hogy ők nem szeretnének tudni semmiről. Tehát nem szeretnének átélni semmit. Egy picit olybá tűnik nekem, hogy annyira próbáljuk az életet, most helyértékén mondom, hogy úgy megúszni mindenféle kellemetlen érzés nélkül, hogyha ez megoldható, hogy engem leszedáljanak egy kezeléshez, akkor ezt csináljuk. Van olyan páciensünk, aki úgy indultunk neki, hogy ő szedálás, tehát úgy találkoztunk legelőször, hogy ő szedálás miatt jött hozzánk. Oké. Fogat kellett eltávolítani, szedálásban kérte, retteg, elfogadtam. Most ott tartunk nála, hogy ő még mindig, tehát most már sokat beszélgettünk vele, meggyőztük egymást ennek pozitív és negatív részéről. Legutóbb már úgy tömtem be a fogát ennek a hölgynek, hogy nem adtam injekciót, mert azt mondta, hogy próbáljuk ki. Tehát ha azt nézem, hogy onnan indultunk, hogy ő beüljön a székbe, és ő közölt, hogy csak szedálás, tehát felejtsek el mindenféle hülye gondolatot, hogy én ott bármit csináljak az ő szájában, és most már eljutottunk, hogy valóban megtörtént a szedálásos kezelés, mert fogat távolítottam, értem, de most már el tudtunk oda jutni, hogy fogat tömünk, és már szúri nélkül, akkor ezt egyrészt ő nagyon büszke magára, én nagyon büszke vagyok rá, és egy picit magamra is, hogy ezt így végig tudtuk vinni. Ezek jó dolgok, át kell élni a páciensnek, meg kell tapasztalnia, hogy van azért egy ilyen most pozitív élmény, hát most fogászaton merjük kimondani, hogy pozitív élmény. Igen, igen. Úgyhogy mindenkit bátorítok arra, hogy menjen el bátra, menjen el, ha van gyereke a családban, vigyék el nyugodtan. Szerintem egyik rendelőben sem fognak elutasítást találni, hogyha megkérdezik, hogy tessék nézni, hogy bejöhet-e velem a kisgyerek. Jöjjön!
1: És már is pozitív élmény lesz a fogászat.
2: Bízunk benne.
1: Mint ahogy egyébként fogorvossal valóban mindenki találkozik az élete során.
2: Előbb-utóbb.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további jó munkát kívánok.
2: Én köszönöm a lehetőséget. Szervusz!
1: Dr. Németh József fogszakorvos volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
0: Jazzy. Együtt.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tisza párt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadékpótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcshozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jazzy. Együtt vagyunk. A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: Jazzy.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kamilka és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Ez egy régi, de puccos körgangos ház volt a belvárosban.

észre, szívvel élsz, vagy inkább észre. Vigyázz rád a kényszer, majd megszabja, meddig érsz el. Mondd, látsz-e, vagy csak nézz-e, szívvel élsz, vagy inkább észre.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes hétfői hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night a mikrofonnál Bárány Anna. Műsorunkban Varga Ferenc is énekel nem sokára. Ő 2005-ben jelentkezett a TV2 tehetségkutató műsorába, a Megasztár 3-ba, ahol hamar a közönség egyik kedvence lett. Ő lett a Megasztár második helyezettje, és a legtovább versenyben maradt férfi előadó, ezáltal pedig elnyerte a 2006-os év legjobb férfi hangja címet. Egy jazz örökzöld érkezik tőle, a Have You Met Miss Jones? A Miniszter félrelép című filmben hallhattuk először azt a dalt, amit már is elindítok. Szulák Andrea énekel, C'est la vie. Jó szórakozást kívánok egész napra, itt a Jazzin!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol jön egy muzsika, a Bérces Viktor vezette, Vic Bersi triótól, Mr. Hutchinson címmel. Rafael Mario Junior Prima díjas zongora művész triója pedig különleges díjat kapott, egy külön díjat kapott Krakkóban, a Hitch on Music Jazz Juniors nemzetközi jazz versenyen. Természetesen velük kezdünk, Night Dreaming, már is indítom, itt a Jazzin.

Folytatódik zenei utazásunk itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Jazzy dalverseny, közönségdíjas csapat, a Patai Swing Project. Farkas Zsoltival közös muzsikájuk várakozik az Elrohannék. Egy örökzöld is szerepel nálunk, a Bohém Ragtime Bandtől jön Az a Helén, a kezdésben pedig Balla Claudia, aki saját szerzeményét énekli Torres Danival. Ez a Left Me, itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a Kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Folytatódik a Kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek, folytatódik a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Ebben az összeállításunkban majd belehallgathatunk Tisza Bea a 2001-es Island című lemezébe, erről szól a Shiny Stockings című szerzemény. Török Emesével kezdünk, aki hazánk egyik legsikeresebb dobosa, Early Morning című dalát játszom, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol a gospel stílusban is járatos, fényes Tünde is énekel, Őreá, ezt hallhatjuk majd. A Full Moon 2014-es, tehát már 10 éves felvétele a kezdésben, a kettesben jó. Tartsanak velem a folytatásban is, itt a Jazzin.

Jazzy.

Nagyon kellemes hétfői hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol hazánk legfoglalkoztatottabb session zenészeiből álló szaxofunk is számít a figyelmükre. A Csányi István vezette csapat a Szaxofunk című dalát játsza. A Malekandi Szolisztik előadásában az eredetileg Cserháti Zsuzsának írt Elszökik a nyár című Bágya András, Mészáros Ágnes szerzemény várakozik. A kezdésben pedig kávéházi cigányzene a Budapest bártól. Kalandozzunk Behumidórival Dél-Amerikában. Kellemes rádióhallgatást kívánok, itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Koltai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, 2 óra után is folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Már is induló összeállításunkból szeretném kiemelni az Oud hercegét Omar Bashirt, tőle Rumba Oud című dala várakozik. A kezdésben Abbott Face és Voga Vicky Back in Budapest című muzsikája. Ez történik akkor, ha két kreatív művész összejön, akiket a Budapest iránti közös szeretet köt össze. Az eredmény egy olyan fülben ászó dal lett, mint a már is induló Back in Budapest, ami egy zenés, szerelmes levél a magyar fővárosnak. Hallgassuk együtt, itt a Jazzin. Budapest is noted for its spirit of music.